0: 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
1: Az időjárásról.
0: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatok

0: vezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
1: Az időjárásról.
0: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hangozott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiregsz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusok,

0: tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
1: Az időjárásról.
0: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: fuvarvár.
1: Vöröstendi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük. Írhatnak még a kívánság@cegledradio.hu-ra, ide e-maileket várunk, és van még a Facebook oldalunk, a facebook.com/cegledradio, néha-néha itt is jönnek üzenetek azért. A mai napon ismét visszatér a vegyes vágott, én már csak így neveztem el ezt a fajta adást, amikor is több bent maradt kérdést, amit már korábban föltettem, de nem tudtam minden választ elmondani, újra előveszünk, és hát most a végére járunk ezeknek a témáknak. Úgyhogy, ha gondolják, ezekre is válaszolhatnak, de minden kérdésből csak egy pici időnk lesz, mert egészen pontosan 4 kérdést veszünk elő a mai adásban. Ezek pedig nem lesznek mások, mint a mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, aztán itt lesz az a kérdés, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, illetve jön az a kérdés is, hogy tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Végül majd a mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek című kérdésünket teszem föl, és hát a bent maradt válaszok jönnek majd sorban-sorban, de ha valaki még ezekre mindenképpen válaszolni akar, mert annó lemaradt, akkor azt is megteheti, és majd igyekszem sorra keríteni

0: azt is, aki ebben az adásban most a következő két órában ír nekünk. Jöjjön is akkor az első kérdésünk, tehát mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon és a bent maradt válaszok. Ülök szépen nyugodtan a buszon, erre folyamatos kattogásra leszek figyelmes, hát a bunkó körömcsipesszel vágja a körmét, azt hittem ilyen csak Magyarországon van, de később külföldön is találkoztam ezzel a jelenséggel, innen is szégyelje magát mindenki, aki ezt megteszi. Ezt Marci írta nekünk, és hát igen, köszönjük szépen, hát meglepő dolog, amikor erre leszünk figyelmesek egy járaton, mert hogy ez elég intim dolog. Lesz aztán még olyan, én már láttam a válaszokat, ami még intimebb ennél, de igen, hát ez is minden esetre fura. Vagy hát amikor volt egy kérdésünk korábban, hogy kik a legidegesítőbb kollégák, vagy az olyan szokások, amit a munkahelyen csinálnak, és ott is volt körömvágós történet, erre így visszaemlékszem most. Mindegy, menjünk is tovább. Ültem a trollin, amikor felszállt egy középkorú vak férfi, nekem háttal állt meg, ezért megkocogtattam a hátát, hogy üljön le a helyemre, és már nyúltam volna oda segíteni neki, hogy segítsek megtalálni a helyet, mire elkezd velem ordítani, és szó szerint ordítani, az egész trolli minket bámult, hogy én mégis mit képzelek magamról, mit érek én hozzá, mit parancsolgatok neki, stb. Úgyhogy fogtam magam, és visszaültem a helyemre, teljesen megsemmisülve. Ezt Attila küldte nekünk, és hát igen, a látássérültek nem mindig nyitottak arra, hogy segítsünk nekik, mert már elég magabiztosak, és nem feltétlenül van segítségre szükségük, de ez a reakció szerintem akkor is mindenképpen nagyon szürreális, miközben nem akartál semmi rosszat, hát tényleg fura. Na itt a történet, amiről az előbb meséltem. Debrecenbe utaztam busszal, úgy kb. 3 évvel ezelőtt egy szép koranyári napon. A baloldali ülés sorban ültem, amikor is a bambulást félbeszakítva a jobboldali ülésen mellettem ülő lány megpillantottam, és olyan furcsán mozgott, fészkelődött a szoknyája körül. Sajnos hamar észrevettem, hogy mit csinál, éppen tampont cserélt. Nem akartam hinni a szememnek, volt vagy 35 fok, a busz teljesen koszos volt, ő meg a szoknyája alá benyúlva cserélte a tamponját. Ezután, mintha mi sem történt volna, nyomkodta tovább a telefont. Írja nekünk Erika, és hát igen, na, a körömvágás is kemény, de ez azért nagyon durva. Vannak azok a helyzetek persze, bár még soha nem voltam hölgy, hogy meg kell csinálni, de hát ez akkor is nagyon, hát nem tudom, csak lehet találni valamilyen félreeső zugot. Hát mondjuk, ha messzire utazik, akkor nem tudom, de akkor is nagyon furcsa ez így. Tényleg szürreális, és hát ez a kérdésünk. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, mert még van válasz, de jön 4 további kérdés a mai adásban. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Hangja vegyes vágott kiadását hallgatják, kedves hallgatók, harmadik alkalommal tartunk ilyen adást, amikor is több bentmaradt kérdést kipipálunk, úgymond, úgyhogy minden bentmaradt választ most ezeknek a kérdéseknek a kapcsán felolvasok. A mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon kérdéssel kezdtünk, és már csak egyetlen üzenet van ebből a témából, lássuk. Buszsofőrök nem tudták használni az új MÁV-os rendszert, ez már nem a bármelyik buszra jó, hanem ami csak arra az egy járatra rendszer. Egyikkel gondolom sofőrre rájöttünk, hogy percekkel előbb nem olvassa be a gép a jegyet, mert persze pontosan van ráírva, vagy mikortól aktív. Egyik alkalommal, meg amúgy már máskor egész jó fej sofőrrel mentem, mikor is sietve ért a megállóban, így a jegyem nem volt elfogadható a gépnek. Mutatom, hogy erre a buszra van, meg is állapítjuk, de mint akit megszálltak, elkezd titkozódni, hogy miért kell online jegyet venni. Zárójelben írja a hallgató, hogy 5%-kal olcsóbb, én meg munkanélkül vagyok, plusz nem szeretek aprót hordani, és amúgy is mi köze van hozzá. Zárójel bezár. Meg, hogy ennek semmi értelme, én is jó hülye vagyok ezzel, meg mindenki, aki így veszi, és legközelebb fel se engedi a buszra, akinek ilyen jegye van. Nem értettem hirtelen szó szerint, mint akit megszálltak. Múltkor még ott poénkodott a kis vizével, hogy jaj, nem pál, ezt kellett volna hozni az esti műszakra. Most hirtelen ez jutott eszembe meg az, amikor óvodás gyerekként színészeket megszégyenítő krokodilkönnyes játékot adtam elő, hogy ülőhelyet szerezzek magamnak, mert hogy nagyon elfáradtam az oviból a buszig, majd amikor felállt először 4 ember a 4-es ülésből, majd összesen vagy 5-6 ember, az első helyen nem felálltak, nekem nem felelt meg, végül tehát 6 embert sikerült felállítanom. Egyébként tényleg ez is szürreális, mikor egy óvodás miatt 6-an is felállnak, de az eleje az még inkább az, mert hogy az a helyzet, hogy ezt a jegyrendszert, vagy ezt a online vásárlási lehetőséget ők maguk vezették be, hát nehogy már akinek el kell fogadni a jegyet, az panaszkodjon, vagy legalább figyeltek volna tényleg arra, hogyha egy pótlóbuszra az ember hamarabb felszáll, 12:31 van a jegyen, ő meg 12:28-kor megpróbál vele felszállni, hát fogadja már el az a rendszer, de hogy semmiképp se az utassal perlekedjünk emiatt. Szerintem tökre igaz, hogy miért nem olvastam nevet, az meg azért történt, mert nem írt nevet a kedves hallgató, de az üzenetét köszönjük szépen, és ezzel a szürreális buszozás témát kiismerítettük. Jöjjön a következő, ami nem más, mint az, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Ugyebár ez is egy érdekes adás volt, kétféleképpen tettünk föl hasonló kérdést. Ez konkrétan arra vonatkozik, hogy mi az, amit ön semmiképp se venne meg. Volt egy olyan témánk is korábban, amikor arról volt szó, hogy választhatna egy olcsóbb alternatívát, mégis a drágát választja. Itt viszont olyan termékeket, szolgáltatásokat kerestünk, ahol hát egyszerűen nem érti, hogy miért költenek erre pénzt az emberek. Zsuzsanna azt írja, hogy méreganyagok, gyógyszernek becézett szerek, élelmiszernek hazudott trágya a gyorséttermekben. Teljesen jogos. Igazából az ízélmény az lehet, hogy jó, de túl sok tápanyagot nem viszünk be ezekkel a dolgokkal. Hogy mit becéznek gyógyszernek, milyen szereket, azt pontosan én nem tudom. Én régen a gyógyszerben se hittem, de erről már beszéltünk korábban. Igyekeztem minden betegséget, megfázásokról van szó, persze nem komoly betegségekről, de mindent kihordani lábon, és utána egy idő után rájöttem, hogy egy fejfájás csillapító, vagy egy gyomorsav csökkentő, azok mégsem az ördögtől valóak, úgyhogy azóta már én is használok egy-két ilyet, de tényleg túl sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amit aztán nem kellene bevinni. Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, tartsanak velünk!

0: Harmadik alkalommal válogattunk össze vegyesen kérdéseket a Cegléd hangjába, kedves hallgatók, ezek mind olyan kérdések, amiket korábban már feltettünk, és maradtak bent válaszaink, úgyhogy most mindet igyekszünk kipipálni. Eggyel már végeztünk, most ott tartunk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, és már írja is nekünk Kata, vagy hát írta annó, hogy koffeinmentes kávé. Én egyébként szintén így voltam vele, hogy nem értem, hogy akkor mi értelme van, mint a koffeinmentes energiaital is kicsit ilyen, hogy valaki egyszerűen szereti az ízét, és nem akar koffein bevinni a szervezetébe, és akkor megpróbál egy ilyen kávét meginni, miért ne ihatna meg, hogyha a kávé íze miatt issza, nem pedig a hatása miatt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból érthető. Azt írja nekünk Krista, hogy tetoválás, és egy olyan smiley tett mellé, amikor így befogja a szemeit a kis Maki. Nekem is van tetoválásom, egészen pontosan 5 darab, és még szeretnék is, úgyhogy én ezt nem adom. De azt megértem, hogyha valaki semmit nem szeretne a testére, vagy nem szeretne egy pici kínzást kapni a bőrére azért, hogy ott valami emlék maradjon. Meg azokat is megértem, akik megbánták, hogy tetováltattak, de én nem bántam meg egyiket sem, és valószínűleg lesz is még, de persze tökre értető, hogy valaki ellene van, vagy nem tetszik neki. Azt írja nekünk Walter, hogy a szénsavmentes ásványvíz, illetve virágföld. A virágföld azt szerintem olyan szempontból érthető, hogy nem mindenhol van termőföld, ahol az ember ültetni szeretne, oda kell vinni valamilyen szintű termékeny talajt, és ezért meg lehet azt venni. A szénsavmentes ásványvíz az viszont tényleg olyan, hogy az ember, hogyha a csapból is tud engedni szénsavmentes vizet, akkor miért ne ihatná azt? Persze, hogyha olyan szerencsések, mint mi itt Cegléden, hogy iható és egyébként szerintem finom is a vízünk, akkor ezt megteheti, nem mindenhol tiszta a víz teljesen, és azok meg hát valahogy meg kell, hogy oldják, de akkor is talán jobb egy ilyen vízszűrő, amit föl lehet szerelni oda a csaphoz. Minden esetre nem akarok okoskodni, azt sokkal jobban értem a szénsavmentes ásványvizet, mint a virágföldet. Azt írja nekünk Alexandra, hogy dubai csoki. Hát egyébként finom a dubai csoki, de tény, hogy szerintem azért annyit nem ér, mint amennyiért árulják. Meg most már talán kezd is lecsengeni ez a dubai csoki láz. TV előfizetés, ez Csaba írta nekünk. Nekünk jelenleg most nincs is az otthoni lakásunkban. Internetünk van, TV előfizetésünk nincs. Szerintem ma már az ember meg tudja találni azt, hogy mikre kíváncsi, és akár az ilyen ingyenes streamingeken is, vagy hát olyan oldalakon, ahol egy-egy TV csatorna adását, például sportot lehet nézni, akkor ami érdekli, azt meg tudja oldani, de hogyha szeretik a kereskedelmi televíziók által nyújtott műsort, akkor én azt is megértem, hogy valaki szereti nézni. Azt írja nekünk Z, egy érdekes válasz erre a kérdésre, hogy tömegközlekedés, minden állampolgárnak alanyi jogon kéne járnia. Úgy tudom, hogy van az országban olyan város, ahol helyi lakcímkártyával már a tömegközlekedés díjtalan. Hogy csinálják? Hát nyilván elég a városvezetésnek a fizetése, és így meg lehet oldani. Nem tudom, én erről a településről nem tudok, de lehet, hogy így van. Viszont egyébként tényleg előre mutató dolog lenne, ingyenes lenne a tömegközlekedés. Valószínűleg nagyon sokan választanák, környezettudatosabb is lenne, csak megoldható-e az, hogy tényleg ingyenesen közlekedjen minden magyar állampolgár. Én bírnám nagyon, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e, viszont az ötlet az jó, mert hogy az volt a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Itt még most kell pénzt adni a tömegközlekedésért, még jelenleg nem ott tartunk, de lehetne egy olyan rendszer is, ahol már nem. Minden esetre ez még a jövő zenéje, és a jövőben folytatjuk ezt a kérdést még, ráadásul további két kérdésünk is van a mai adásra, mert egyet már pipáltunk. Arról is lesz szó, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, meg hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Ezekre mind kíváncsiak leszünk, de csak néhány zene után.
1: Cegli!

0: A Ceglit hangja első órájának hamarosan a végére érünk, kedves hallgatók, már ami a beszélgetős részeket illeti, zenék még lesznek az órában természetesen. Egy vegyes vágottal jelentkezünk ma, négy kérdést is előveszünk, és az éppen aktuális kérdés, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érte, hogy miért. Maradt még néhány válaszunk, amit mindenki be akarok olvasni, aztán pedig jön a mai vegyes vágott következő kérdése. Először lássuk, hogy mit írtak erre az emberek. Norbert például azt, hogy a 26. pár cipő szerinte teljesen felesleges. Hát igen, van, aki cipőmániás, az én párom is szereti őket. 26 pár talán nincsen, de elég sok cipője van. Igen, és hát van talán olyan köztem, amit még nem is hordott. De ebben nem vagyok biztos. Viszont hát, hogyha az ő pénzét erre szeretnék költeni, én nem szólok bele, de talán tényleg sok egy kicsit a 26 pár cipő. Mondom, ezt Norbert írta, nem az én páromról van szó. Azt írja László, hogy Fradi meccs, ebben némi ellenhangot is érzek, tehát minden más meccsre érdemes elmenni, csak szerinte a Fradira egyedül nem. Valamiért nagyon szeretik az emberek a Fradit, úgyhogy nem tudom osztani a véleményedet, én mondjuk nem nézek focit, de egy Forma 1 is nagyon drága, ott már jártam többször is például a Hungaroringen, és hát lehet, hogy pénzkidobás egyes embereknek, nekem viszont nagyon nagy élmény volt, úgyhogy valakinek a Fradi meccs, vagy pont, hogy nem a Fradi meccs is nagy élmény lehet. Ágnes azt írja, hogy virtuális játékok. A mai világban egyébként most talán megint csökkenni kezd a játékpiac egy kicsit, de rengeteg pénzt vesznek ki a gyártók, meg a konzol készítők ebből az iparágból, mert hogy nagyon megy, úgyhogy valahogy mégiscsak elfoglalják az emberek magukat. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy meg lehet nézni egy filmet is, hogy mi a történet, és hogy az embert egy katartikus élmény, vagy egy jó nevetés, vagy egy kis sírás érje. Emiatt 90-120 percben, de akár azt is lehet csinálni, hogy 6-8 órán keresztül játszik egy játékkal, és ő maga alakítja a történetét a sztorinak, és átéli az egészet azzal a karakterrel, akivel játszik. Úgyhogy hát igen, nézőpontok ütköznek, de pont erről szól ez a műsor. Minden olyan plasztikai beavatkozás, ami nem szebbé, hanem csúfabbá teszi az azt vállaló szemét. Ez Gabi írta nekünk, az nem derül ki, hogy Gábor vagy Gabriella, de köszönjük a választ. Éva pedig azt írta, hogy szerinte a kaparós sorsjegyek feleslegesek teljesen. Hát azért egyszer-egyszer be lehet találni és lehet vele nyerni, de szerintem mindig a bank nyer, úgyhogy legjobban mégiscsak ők járnak ezzel valószínűleg, de egy-egy szerencsés ember azért meg tudja ütni azt a főnyereményt. Illatosított WC-papír, ezt Katalin írja nekünk. Igen, hát hogyha az ember a fenekét törli valamiben, annak miért fontos, hogy legyen illata? Egy zsebkendőnél még valahol megértem, de egy illatosított WC-papír tényleg nem túl értelmes dolog. És végül Zsanett zárja ezt a témát, aki azt írta, hogy fesztiválok és nem komoly zenei koncertek, például Sziget. Ezzel nagyon nem értek egyet, már pedig azért nem, mert én a komoly zenét is szeretem, én simán beülök valami komolyabb darabra, sőt még egy musicalre is, de... Sőt, komoly zené koncerte is. De nagyon szeretem a könnyű zenét is, a rock zenét is, a popot, a house-t, és miért ne mehetne az ember akár Szigetre bulizni, hogyha ő ott érzi jól magát, hogyha neki az a zene ad valamit, és ettől feldobottabb hangulatba kerül, akkor miért ne mehetne el, hogyha Zsanett, aki írta az üzenetet, operába szeret járni, hát oda is el lehet menni, nem kell a másik helyre menni. Szóval ezek nem zavarják egymást, úgyhogy szerintem mindennek megvan a helye, és jól van így, de persze azt is megértem közben, hogyha Zsanett nem kedveli ezeket, annyi, hogy akkor ne menjen fesztiválra például a Szigetre. Kedves hallgatók, zárjuk ezt a témát is, de azért azt elmondom, hogy a következő órában kettő témánk is lesz, méghozzá az, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, illetve hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett. Ezekkel a témákkal folytatódik a következő órában is a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 év elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
0: Az időjárásról.
1: Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd ország.

itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-én. Én továbbra is Vörös Nandi vagyok, és folytatjuk harmadik vegyesvágott adásunkat. Ez az az adástípus, amikor korábban már feltett kérdések összes befutott válaszát felolvasom, két kérdést már kipipáltunk, és maradt még kettő erre az órára, méghozzá tudsz példát mondani pillangóhatással a saját életéből? Ezzel kezdünk, aztán pedig jön majd az a kérdés, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igen, ezek már ismerősek lehetnek, de akkor, amikor föltettük először ezeket a kérdéseket, kaptunk még olyan válaszokat később, amit nem tudtam beolvasni, na most ezeket pótoljuk. Tehát pillangó hatás. Tesóm osztálytársa meghívott egy születésnapi buliba, amit lemondtam rögtön, mert senki nem lett volna ott, akivel igazán jóban lennék. Előtte pár nappal mégis rábeszélt tesóm, hogy menjek vele, szívesen várnak. Ott beszélgettem egy sráccal, aki nagyon megtetszett, úgy voltam vele, hogy valószínű nem is érdeklem, hisz 8 évvel idősebb. Pár hétre rá újra találkoztunk véletlen egy városi buliban, elkezdtünk találkozgatni, és ma már 6 éve együtt vagyunk, írja nekünk Anikó. Látod, ez két véletlen is egyszerre. Elmentél egy buliba, ahova nem akartál menni, nem volt ismerősöd, mégis találkoztál egy sráccal, és aztán a véletlen újra összesodort, egy helyre sodort titeket, és egy 6 éves kapcsolatot köszönhettek neki, innen is sok boldogságot nektek, és köszönjük az üzenetet. Nem az én sztorim, de családom belül történt, még régen 10-nél is több éve rokonom Traviánban porig rombolta mostani felesége falujait, ezt én teszem hozzá, hogy ez egy játék, egy online játék, és hát csatázni kell egymással, tehát porig rombolta mostani felesége falujait, aztán elkezdtek beszélgetni, most pedig már két gyerekük van. Tök jó történet, nevet nem kaptunk hozzá, de nem is probléma, úgyhogy egy online játékból is lehet párkapcsolat. Ugye nemrég még az előző kérdésnél, amit ma is elővettünk, az egyik kedves hallgató azt írta, hogy az online játékoknak, vagy virtuális játékoknak nincs értelme, de ezek szerint mégis van, mert akár párkapcsolat indító is lehet. Következő üzenetünk, volt egy olyan rendezvény, ahová az Istennek nem akartam elmenni. Mondták, hogy menjek, és addig mondták, hogy a végén beadtam a derekamat, és mondom, elmegyek, na örüljetek. XY-t ott ismertem meg, jövőre lesz, hogy 10 éve a legjobb barátnőm, és amúgy jövőre elmegyek az esküvőjére, úgyhogy már előre bőgök természetesen. Ezt Andi küldte nekünk, és ezt a sztorit is köszönjük szépen, nem feltétlen párkapcsolatnak kell abból születnie, de valamilyen kapcsolat itt is született tehát. A következő üzenet,

mert matek ZH-n egy ponton múlt, hogy meglegyem. Nagyon próbálkoztam a tanárnál, hogy adja meg, de végül pótzéháznom kellett, megkértem a csoporttársam, hogy korrepetáljon, aztán ebből szerelem lett, és már 4 éve a feleségem, írja nekünk Józsi, és hát ez is tök jó történet, hogyha azt az egy pontot megadják, akkor soha nem ismeritek meg egymást, de nem adták meg, pótzéhá, korrepetálás, és ebből lett egy párkapcsolat, aztán házasság. Gratulálunk hozzá! Hamarosan még ezzel a kérdéssel megyünk tovább. Tud-e pillangó hatással mondani példát a saját életéből? Ezt kicsit szebben is fölteszem magyarul. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, még elküldheti 0635 925 925-ös, de záros határidőn belül zárjuk ezt a témát. FM 92

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja történetének harmadik vegyes vágott adása, ahol már feltett kérdések utolsó válaszait olvasom be, és mindjárt túl leszünk a harmadik kérdésen is, ami nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Még egy üzenetünk van, jöjjön is! A legjobb barátnőm házasodott, én voltam a tanúja. Az esküvőre elhívtam az akkori situationshipemet, akivel már eléggé a kapcsolat vége felé jártunk. Ő nem akart eljönni velem, később szakítottunk is, így egy másik barátnőm kísért el az esküvőre. Az esküvőn megismerkedtem a vőlegény tanújával, rögtön megvolt az összhang, 2 éve együtt vagyunk, 1 hónap múlva lesz az esküvünk. Azóta is fáles vagyok, hogy az exem nem akart eljönni velem arra az esküvőre, írja nekünk Linda. És hát nagyon köszönjük ezt a választ is, ugye érdekes történet ez is, hogyha elmegy veled, pedig hívtad, akkor ez egészen máshogy alakul, ott viszont már itt szabad voltál, úgyhogy gyakorlatilag megtörténhetett a nagy találkozás, ennek így kellett lennie, szokás mondani. A pillangó hatásos kérdésünket lezártuk ezennel, kedves hallgatók, de van még egy témánk mára, ami pedig nem más, mint az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és hát igazán izgalmas válaszokat kaptunk az első adás alatt, amikor ez a kérdés felmerült. Az is lehet, hogy 2 adást is foglalkoztunk már ezzel, most ebben nem vagyok biztos, de a lényeg, hogy most ezt a témát is igyekszünk lezárni, amit el is kell kezdenünk, mert jó sok üzenet van még ebben a témában. Egyszer szomszéd adott magvas mazsolás tábla csokit, először apámat kínáltam meg egy sorral, aztán én emeltem a számhoz, ott vettem észre, hogy nagy számmal lógnak belőle a kukacok. Nekem még szerencsém volt, csak a nyelvemet érte, apám viszont benyelte addigra már az egész csíkot. Ez kellemetlen. Üzenetünk végén nincsen név, de név nélkül is beolvasom az üzeneteket természetesen. Megyünk tovább. Ettem rántott húst, amin fehér penészbunda volt. Ittam olyan üdítőt, amiben penészdugó volt. Ettem olyan sajtos virslét, amiből, amikor beleharaptam, valami büdös, gennyes lé folyt ki. Ettem olyan szalonnát, aminek a bőrén volt egy bibircsók, amiből hosszú szőr nőtt ki, és bele volt gyökerezve a szalonnába. A kedves hallgató itt sem írt nekünk nevet, de nem is csodálkozom, hogy ilyet, hogy nem vállalja a nevét. Nem tudom, miért csinálsz ilyeneket. Tehát oké, hogy ez volt a kérdésünk, de ez olyan, mint egy felvágás, egy dicsekvés, hogy milyen dolgokat ettél meg. Lehet, hogy nem lett tőle bajod, de hogy nem élvezted, én abban biztos vagyok. Vagyis hát remélem. Na jó, menjünk tovább. Van egy pár, ami eszembe jut hirtelen, kezdi az üzenet küldő. Papa halála után a nagymamám eléggé megzuhant, és voltak fura dolgai. Egyszer elmentünk hozzá meglátogatni, és süteménnyel kínált, már az íze is furcsa volt, de azt tűnt fel, hogy valami kis darabkák vannak benne, ami émeítően édes volt. Mondom, mama, ez mi a náthás lópikula akar lenni, mivel etett szépen engem. Teljes nyugodtsággal mondta, hogy nem volt otthon cukor, úgyhogy édesítőt rakott bele. Ó, hát igen, hogyha nem pontosan tudjuk az édesítő felhasználási arányát, akkor ez eléggé émeítő tud lenni, hát beleszórta az édesítőt végül is, hogy jót akart, úgyhogy valahol értem a gesztust, de hogy jót tette vele végül, hát abban nem vagyok biztos. Egy nagyon hosszú üzenet áll előttem, úgyhogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és folytatjuk a mai 4. és egyben utolsó kérdésünkkel, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez lesz a Ceglét hangja mai adásának utolsó kérdése, ezzel elmegyünk a végéig, ami még 2 blokkot jelent, tartsanak velünk.
1: Következzen egy

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy nagyon hosszú üzenet van előttem, amit e-mailben kaptunk, és arra a kérdése érkezett, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Egyébként ez a Ceglét hangja című műsor, és hogyha ön is válaszolna, még mindig megtehetné 0635 92 92, de már csak ez, és egy következő blokkunk van hátra, úgyhogy mindenképp sietni kell. Utálom a pulykát, írja az üzenet küldő, rosszul vagyok az ízétől. Egyszer egy havernál voltam, akinek az apja jófejségből ebédet készített nekünk. Na bár ne tette volna. Voltak pulykái és abból sütött húst, de csak úgy natúra, mindenféle ízesítés meg fűszer nélkül, hozzá mezei főtt krumpli. Én meg próbálkoztam, de rosszul lettem tőle. Indiánban voltam, és a mániájuk volt ott, hogy egy kaját teljesen máshogy készítenek el, más ízesítés, fűszerezés, stb. Helyi szállodában voltam, és reggelire találtam valami palacsintaszerűt magamnak. Isteni volt, másnap mondom, ebből tolok megint magamba, mert milyen finom volt. Aha, rendesen penész ízű volt a palacsintaszerű valami. Jó volt azzal a napot indítani, hogy kiokáttam még az előző napot is a gyomrommal együtt, de ezt ott Indiában többször megszívtam, hogy ami egyik nap ízlett, az másnapra full más ízű volt ugyanazon a helyen. Vettem valami spéci sajtot, és otthon rákostoltam, mondom, ez igen, ez nagyon király. Nem is figyeltem semmire, bevallom, ott helyben beküldtem azt a 20 dekát. Miután jó ízűen megettem, mondom, elolvasom a csomagolást, hogy mi is volt ez. A csomagolás azzal indított, hogy ami a sajtot bevonja fólia, azt semmi esetre se együk meg, távolítsuk el. Szerintetek levettem? Hát nem. Zolinak köszönhetjük ezt a remek e-mailt, háromféle történetet is elmond, hát igen, undorítóságból nem volt benne hiány, főleg, hogyha az ember valamit nem szeret, ez pontosan tudom milyen, és ráerőltetik, vagy valahogy mégis a szájába kerül, egyszerűen az a reakció, ezt most a unokaöcsémmel látom nagyon jól, ha olyan dolog kerül a szájába, mondjuk van egy falatka csirkehús is a csigatészta és a húsleves mellett, akkor azt valahogy a nyelvével érzékel, és már köpi is ki az egészet, jó, hát pici gyerekről beszélünk, de hogy egyszerűen nem tudja azt sem elviselni, hogy a szájában a nyelvét érinti valami olyan, amit nem szeret. Köszönjük szépen Zolinak, és megyünk is tovább, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Vágtam egy jó vastag szelet téli szalámit, de nagyon kemény volt, már nehezen lehetett rágni, semmi baja nem volt a téli szaláminak, de véletlenül elfelejtettem lehúzni a héját, hősiesen elrágcsáltam azt is. Gratulálunk a projektethez, ezt pedig Milán küldte nekünk, és ezt is köszönjük. Nézzünk még egyet. Volt egy időszak, amikor minden szombaton megettem a csokis csigát, tudjátok, ami nem csak kakaós, hanem csokival van leöntve. Az egyik fele full csoki, sokszor az alja is. Megettem kb. Már az egészet, mikor le kellett pillantanom. A csiga felbillent, akkor azt láttam, hogy vastagon zöld, penészes az alja, pedig aznap reggel vettem, előre csomagolt volt, de a papír szerint előtte napon csomagolták. Hú, hát nagyon rosszul lettem, és rettegtem sokáig, hogy mi bajom lesz ennyi penésztől, de szerencsére semmi. Mondjuk apám megitatott velem egy liter tejet, hogy semlegesítse. Azóta se ettem ilyen csigát, mert mindig eszembe jut, hogy mi van, ha előtte 5 hétig minden szombaton ilyen penészeset ettem, és aztán rögtön kiráz a hideg. Írja nekünk Ildi, és hát igen, a veszély az mindig ott van. Én egyszer meséltem el, vagyis ebben az adásban is elmeséltem egyszer, hogy az egyik ilyen meggyes pitében, vagy hát süteményben, de péksüteményben egy jó nagy cserebogár volt belesütve a meggy közé, és hát vicces volt átharapni az egészet, amikor az ember érzi azokat a kitindarabokat, meg az ízelt lábat a nyelvén, hát az nem annyira ízlik. Utolsó blokkra visszajövünk hamarosan, amikor is a mi a legundorítóbb, amit valaha ettek kérdéssel zárjuk a mai adásunkat. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást!

0: A végéhez közelít a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, amelyben négy kérdést is feltettem önöknek. Ezt mind a négy kérdést már korábban is feltettem. A bent maradt válaszokat akartam ma teljesen elolvasni, és három kérdéssel végeztünk. Még itt van nekünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Úgyhogy most ennek próbálunk a végére járni, hát ha sikerül. Energiaitalos doboz volt a hamutálam, véletlen abba ittam bele, írja nekünk Márkó. Hát az kellemetlen. Tejbegliszt tetején jó sok kakaóporral, a tányér felénél észrevettem, hogy mozog a kakaó. Évekig rá sem tudtam nézni. Nincs név, és nincs megállapítva sem, hogy mitől mozgott a kakaó. Ezek valami liszkukacok, vagy ilyesmik lehettek, vagy nem tudom, de minden esetben nagyon durva. Kb. 9 éves koromban Nagyvánián volt az egyik bevásárló központban kapható kókuszdiók lékelése, szívószál be, és mint a filmekben, iszom a levét. Néhány alkalom után én már rutinosan kilékeltettem apámmal, belenyomtam a szívószálat és szívtam, ami hirtelen egy nagy öklendezésbe vágott át, mert por jött ki belőle. Apámmal ketté vágattam, hogy megnézzem, nem kellett volna, el volt rohadva és kukacok is forgolódtak benne, au, au. Írta nekünk Mariam. Imádom a halepenyós csigát, ha ott vásárolunk annál a péknél, akkor biztosan hozok pár darabot. Egyszer azt vittem be melóba kajának, leültem eszegetni, aztán valamiért megnéztem az alját, és akkor láttam, hogy bele volt sütve egy csótány. Ezután hónapokig nem ettem, de nem vette el azért annyira a kedvem, hogy soha többet ne egyek. Véletlenül a tejbegrészt felszórtam cukor helyett sóval, alapból nem magamnak kezdtem el csinálni, mert bátyám kért meg, hogy csináljak, de akkor már én is eszem belőle, egyikünk se vett végül. Az első és eddig utolsó tejpitém, mintha poshat tejbe áztatott faforgácsot ettem volna. Ezt pedig Krisztitől kaptuk. Máltán a paradicsomos csigafalatok voltak ilyenek, mint előételt kóstoltam meg, de ki kellett szednem a számból, borzasztó volt. Meg az is, hogy az arcukon, idézőjelben arcukon látszott a fájdalom, mert ugye élve főzik meg őket, és volt, amelyiknek a kis csápjai is kint voltak, kettőt tudtam megenni kb. Ugyanilyen volt a polip, amikor órákkal utána a korongokat a nyelvemen megtaláltam a szájüregem különböző pontjain odacuppanva. Kukacos cseresznyét ettem már én is gyerekként, de annak nem volt rossz íze, csak amikor beleharaptál és láttad, hogy mizu, na az volt kellemetlen, akkor annyira már nem akartál enni belőle. Kutyakekszet én is megkóstoltam annó, tisztára, mint a korpovit keksz. Köszönjük ezt az üzenetet és végül amivel zárjuk, csak egy rövid, használt cseptapasz, ami egy neves, kézműves hambi buciba volt belesütve. Ez Gergő küldte nekünk, és innen is kívánunk neki is, és mindenki másnak, aki hallgatott minket, jó étvágyat, és további kellemes rádiózást, mert hogy a végére értünk a mai Ceglét hangjának, a kérdésnek még nem, szóval ez a kérdés még vissza fog térni, néhány válaszunk bennmaradt, de időnk nincsen több, úgyhogy most elbúcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, legközelebb egy másik témával jövünk, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is tehát a Cegléd Rádióval. Visszhall!
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos kora nyári idő lesz. Visszarendelik a rendőröket a gyermekotthonokból. Futóversenyt tartanak a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását. És átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncesziót, a fakitermelési moratóriumot is elrendelik. A védett területeken valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Németh Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai kulturális negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszokkal lehet utazni. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar, a szél mérsékelt marad.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Szombat van és nem vasárnap. A mikrofonnál Becker Bernadett, higgyék el, én leszek a legjobban megkavarodva egész nap. Így alakult egy kis cserebere itt a 92.5-ön. Süveges András majd holnap ébreszti önöket. A szombat tekintetében pedig már nem kell, hogy beérjék. Töltsük együtt a napot, vagy legalább a reggelt, vagy amennyit csak szeretnének velünk rádiózni. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Június 6-a van a nap, amikor a szintiák és a Norbertek ünnepelhetik névnapjukat, a szinti a görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése, jelentése Künthos Szintusz hegyéről származó. A Norbert német eredetű névjelentése északi fény, vagy éppen az, hogy híres vagy mind a kettő. Kedves szintiák, kedves Norbertek, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

És ha már belepillantottam a kalendáriumban, még belepillantok egyet, kettőt, egyet biztosan. Képzeljék el, 61 éve már annak, hogy a Rolling Stones megjelentette Satisfaction című számát. Hihetetlen, hogy 61 éves ez a dal, vagy melyik ez a dal, azt már is megmutatom, de csak mindazok kedvéért, akik szeretnének ugyanúgy szörnyűködni, mint én. Jó, nyilván én sem emlékszem arra, amikor kiadták, de akkor sem 61. Kizárt dolog, hogy ez 61 éve lett volna, hogy ez a szám megjelent. Jön, de hát a 61 éves Satisfaction.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd-város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd-város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyaritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. Cegléd.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

Eszter is lezárja fél órát, Alex Gaudino, ez lesz a Destination Calabria. Hogy jöhessenek a friss hírek, majd pedig indulhasson a következő fél óra már a horoszkóppal itt 92-ten, és persze jó zenékkel, Hoss és Jaila, Feet, 1979 Midnight, Hanging Tree, Remix itt a 92-ten, ezzel indul a következő fél óra.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos koranyári idő lesz. Visszarendelik a rendőröket a gyermekotthonokból. Futóversenyt tartanak a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását. És átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, a fakitermelési moratóriumot is elrendelik. A védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárca vezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Németh Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján, a Rádh György villában, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai kulturális negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszokkal lehet utazni. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés, várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Ceglédrádió! 92,9!

0: elindult. Tehát az óra második fele is, ami nálam annyit szokott jelenteni, így reggel 6 és 7 óra között vasárnaponként, azok számára mondom mindezt, akik vasárnap reggel nem szoktak felkelni 6 és 7 óra között, hogy jön a horoszkóp, méghozzá most ebben a fél órában egy komplett júniusi horoszkóp, hiszen még csak június 6-a van, semmiről nem maradtam le, hogyha egy egész havit szeretnék önökkel megosztani.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Jöjjön hát a júniusi horoszkóp, amit ígértem, és egy kicsit talán hosszabb is lesz a szokottnál. Kezdjük akkor sokkal. A hónap első fele az otthon és a család témáját emeli ki. Most különösen fontos lehet számodra, hogy szép és biztonságos környezet vegyen körül. Lehet, hogy átrendezed a lakást, többet főzöl, vagy egyszerűen csak több időt szeretnél azokkal tölteni, akik mellett tényleg önmagad lehetsz. Június közepe után felpörög az élet, több meghívás, több spontán program és sokkal könnyedebb energia érkezik. Egy rövid nyári utazás, vagy egy hirtelen szerveződő hétvége különösen emlékezetes lehet. A hónap vége viszont már óvatosságot kérne, akar mindent egyszerre megoldani, és hagy több időt az utazásokra, szervezésre, kommunikációra is. Vika, júniusban újra elkezded élvezni az élet apró örömeit, egy jó vacsora, a teraszon egy hosszú beszélgetés, egy nyári este zenével és borral, most ezek többet adhatnak, mint bármilyen nagy siker. A hónap első fele kifejezetten kedvez az utazásoknak és a közeli kapcsolatoknak. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik mellett könnyebbnek érzed magad, és végre nem akarod folyton kontrollálni a jövőt. Anyagilag kicsit szorosabb lehet ez az időszak, de a csillagok most arra tanítanak, hogy a legszebb élmények nem mindig pénzbe kerülnek. Egy piknik, egy balatoni naplemente, vagy egy spontán autózást most sokkal többet adhat, mint egy túlszervezett luxus program. A hónap végén figyelj jobban az időbeosztásra és az utazások részleteire. Késések és kisebb káoszok jöhetnek, de ha nem görcsölsz rá, végül minden a helyére kerül. Ikrek, ez a te időszakod, és érződik rajtad, júniusban újra visszatérhet az a könnyedség és kíváncsiság, amit az elmúlt hónapokban talán elveszítettél. A nap az első hetekben a te jegyedben jár, ezért most sokkal magabiztosabbnak, inspiráltabbnak és nyitottabbnak érezheted magad. Jó időszak ez új emberekre, kreatív projektekre, utazásokra és mindenre, ami kiszakít a monotómiából. A június 14-i újhold különösen erős újrakezdő energiát hoz, sok ikrek most változtat a külsején, új terveket ír fel magának, vagy egyszerűen csak eldönti, másképp szeretne élni. A hónap vége azonban már lassabb tempót kér a pénzügyekben és a nagy döntésekben, most jobb kivárni, mint sietni, nem minden olyan biztos, mint elsőre tűnik. Rák. Június elején még fáradtabbnak érezheted magad, mint az elmúlt hónapok súlya egyszerre ülne rajtad. Most nem az a feladatod, hogy még többet teljesíts, hanem hogy végre magaddal is törődj. A hónap legszebb pillanata számodra június 9-e körül érkezhet, a Vénusz és a Jupiter együttállása különösen sok örömet, szeretetet és érzelmi feltöltődést hozhat. Most valahogy minden puhábbnak és melegebbnek tűnhet körülötted. Ez egy csodás időszak lehet egy kis utazásra, új ruhákra, szépségápolásra, vagy egyszerűen csak arra, hogy újra jól érezd magad a saját életedben. Június 21-e után sokkal több energiád lesz, és újra elkezded érezni jön vissza az erőd. A hónap vége viszont fontos felismeréseket hozhat egy kapcsolatban. Hamarosan folytatom.

Jöjjön át a horoszkóp folytatása, júniusi horoszkóp, ugye, kedves oroszlán, június első heteiben rengeteg ember vesz majd körül. Meghívások, találkozások, közös tervek és inspiráló beszélgetések jöhetnek egymás után. Most különösen sokat adhatnak neked azok az emberek, akik mellett önmagad lehetsz. Június 13-án a Vénusz belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is elkezd ragyogni. Több figyelmet kapsz, vonzóbbnak érzed magad, és újra kedved lesz szépnek látni önmagadat. A hónap második felében viszont már megjelenik az igény a lassulásra is, lehet, hogy rájössz, az elmúlt időszak túl gyors volt, és szükséged van egy kis csendre. A hónap vége nem az újrakezdésekről szól, hanem az elmélyülésről, most inkább figyelj befelé. Szűz. Júniusban sokkal fontosabbá válik számodra, hogy kik vesznek körül. Barátságok, közösségek és régi kapcsolatok kerülnek előtérbe, és könnyen lehet, hogy valaki a múltadból újra felbukkan. A hónap közepén új gondolatok érkezhetnek a karriereddel kapcsolatban is. Elkezdheted más szemmel nézni azt, hogy hogyan szeretnél jelen lenni a világban. Most különösen fontos lehet a közönség, az online jelenlét, vagy az, hogy kikhez jut el a munkád. Ha kreatív területen dolgozol, június inspiráló hónap lehet. Utazásoknál számíts kisebb kerülőutakra vagy váratlan változásokra, de ezek most valamiért pont oda visznek majd, ahol lenned kell. Mérleg. Júniusban új perspektívák nyílhatnak meg előtted, utazás, tanulás vagy egyszerűen csak egy másik nézőpont teljesen átírhatja azt, ahogyan most az életedet látod. A hónap első fele különösen kedvez a karriernek és a láthatóságnak. Most érdemes megmutatni magad, beszélni az eredményeidről és bátrabban jelen lenni. A június 9-i Vénusz-Jupiter együttállás szerencsés fordulatokat hozhat a munkában is, egy fontos beszélgetés, ajánlat vagy egy új lehetőség érkezhet. A hónap második felében a hangsúly áttevődik a közösségi életre, régi barátok, új kapcsolatok és váratlan találkozások színesítik a nyarat. Skorpió, számodra június az egyik legszebb utazós hónap lehet az évben, ha teheted, menj, akár egy hosszabb külföldi út, akár csak néhány nap kiszakadás. Most minden élmény sokkal mélyebben hat rád. Az első hetekben különösen erős lehet benned a vágy, hogy új kultúrákat, új embereket és új nézőpontokat ismerj meg. Egy utazás most nem csak kikapcsol, hanem át is formálhat. Közben a kapcsolataid is fontos szerepet kapnak, megtanulhatod, milyen érzés valóban támaszkodni valakire és nem mindent egyedül vinni. A hónap vége bensőségesebb hangulatot hoz, egy közeli baráti kör, egy nyugodt hétvége, vagy egy közös nyári este most többet gyógyíthat benned, mint gondolnád. Hamarosan jön a harmadik fel.

Jöjjön hát a most három részből álló horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, már érzed, hogy valami készülődik. Június még nem a nagy robbanás hónapja, de egyértelműen új korszak előszobája. Most a kapcsolataid kerülnek fókuszba, egy ember különösen fontossá válhat számodra, és lehet, hogy most sokkal több érzelmi mélységet tapasztalsz meg, mint amit megszoktál. A hónap első fele csendesebb és befelé fordulóbb lehet, de június közepe után újra megérkezik a kalandvágy. Utazás, nyári tervek és egyre több optimizmus érkezik. Június 30-án a Jupiter belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is újra kinyílik. Ez még csak a kezdet. Vak. Június kicsit hektikusabb lehet, főleg a munka és mindennapi szervezés terén, de a sok teendő között most is ott lesznek azok a pillanatok, amelyek emlékeztetnek arra, hogy nem csak kötelezettségekből áll az élet. A kapcsolataid különösen sok erőt adhatnak, egy stabil, szeretetteljes kapcsolat most valódi menedék lehet számodra. Kreatív energiáid is erősek, ezért érdemes több időt hagyni azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak. Június nem csak a teljesítésről szólhat. A hónap végén kisebb fennakadások jöhetnek utazásban vagy szervezésben, ezért próbálj lazábban kezelni mindent. Vízöntő. A munka most sok energiát kérhet tőled, de közben egyre erősebben érzed, hogy szükséged van örömre, játékosságra és kreativitásra is. Június első fele inspiráló lehet alkotásra, randikra, nyári programokra és mindenre, ami újra életet visz a napjaidba. Egy koncert, egy utazás vagy egy spontán nyári este most sokkal fontosabb lehet, mint elsőre gondolnád. A hónap második felében a kapcsolatok kerülnek előtérbe, új emberek érkezhetnek az életedbe is, valaki meglepően gyorsan fontossá válhat. Ha nyári utazást tervezel, érdemes még júniusban lefoglalni mindent. És halak, a csillagok szerint ez lehet az utolsó igazán lassú és könnyed nyári hónapod egy ideig, ezért most tényleg engedd meg magadnak a pihenést. A legjobb élmények most nem a távoli luxusutakban vannak, hanem a spontán kalandokban. Egy vízesés, egy fesztivál, egy tóparti hétvége vagy egy hosszú nyári séta többet adhat, mint bármi túlszervezett program. Az otthon témája is erősen jelen lesz. Sokan most kezdenek új terveket szőni költözéssel, felújítással vagy egy új életformával kapcsolatban. A hónap végén lassan megváltozik a fókusz és egy mozgalmasabb időszak közeledik, de június még a nyári levegővételé, használd ki minden pillanatát. FM 92 Őszegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította magyar rajongóit véredásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót. Fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állta a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását szervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánkitóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó

0: küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Egysőren indította az órát, ez volt a Camera, itt a 92.5-ön. Azt az órát, ami most egy olyan lapszemlét tartalmaz, amiben valóban minden lesz. Napilapok, bulvárlapok, mert hogy 8 óra után már rögtön egy beszélgetés is érkezik majd. Egy olyan eseményt szeretnénk majd a szíves figyelmükbe ajánlani, ami már 9 órakor elkezdődik. Így hétvégi ismétlő válogatásunk hamarabb kezdődik, ergo a lapszemlét is egy kicsit összetömörítem most 7 és 8 óra közé, remélem nem bánják. Nem lesz több, intenzívebb. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, és most bulvárlappal indítok, méghozzá a Borssal, és egy aranyos üzenettel, amit Szoboszlai kapott egy kislánytól. A magyar labdarúgó válogatott sikerrel folytatta a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Szoboszlai Dominika meccs után teljesítette a szurkolók kéréseit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az AEK Hatén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Toni Miettinen távoli bombájával szépítettek. A meccs után Szoboszlai Dominik szinte minden fotókérést teljesített és rengeteg aláírást kiosztott. Egy kislány aranyos táblával üzent neki, utalva a liverpooli sztár hételei öltözékére, amivel az egész ország foglalkozott. Kapitány, ez a szetted nem érdekel, de a mezet elkérhetem, ez van a táblán. Mert gondolom nem csak volt, hanem ez a tábla most már örökre megmarad. És így mi történt ezután? Nos, hát olvassanak róla a Borsban. És új adatbázisra bővült a KNSH kínálata egy interaktív térkép segítségével, egyébként ami a Timea nevet kapta. Bárki megnézheti, hol mennyit keresnek az emberek. Az adatok több esetben is rácáfolnak a közhiedelemre. Nem Budapest vezeti a bérlistát. Elérhetővé vált tehát a KSH oldalán a tíme, amely egy interaktív térképet jelent, és azon keresztül bárki megnézheti, hogy az adott településen, megyében, régióban mennyi az átlagkereset. Az adatok meglepő eredményeket tükröznek. Alap megnézte a tavalyi év átlagkereseteit, azon belül is a vármegyéket, illetve a településeket egyaránt, az alkalmazásból pedig kiderült, hogy vármegyei szinten a lista első 4 helyezettje Pest, ahol a bruttó átlagkereset 851.211 forint volt a tavalyi év során. Ezt követi Győr, Mosonsopron, ahol a munkavállalók 737.115 forintot kerestek. A sor Komárom-Esztergom vármegyével folytatódik, majd a legnagyobb átlagkeresetű vármegyék sorát Fejér zárja, ahol ez 680.039 forintot jelent. Ezek után településekre lebontva is utána járt alap, hogy hol laknak azok, akik 2025-ben a legtöbb pénzt keresték. Ez a kimutatás már sokkal meglepőbb adatokat tartalmazott, ugyanis ez cáfolt rá arra, hogy Budapest vezeti a bruttó átlagkeresetek sorát. A legalacsonyabb számokat vármegyei szinten Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Nógrád mutatta. A lista élén egy Pest vármegyei kistelepülés áll, Telki. Itt az emberek átlagosan több mint 1 millió forintot visznek haza, sőt, a közvetlen közelében elhelyezkedő Budajenőn is hasonló a helyzet, ahol az átlagkereset szintén megütötte az 1 milliós összeghatárt, ahogy Nagykovácsi és Üröm is. Szintén meghaladják az 1 milliós átlagfizetést Budaörs és Herceghalom lakosai, azonban ezeket a településeket követő községek sem maradnak le sokkal, ugyanis Pakson, Biatorbányon, Szadán, valamint Veresegyházán is 900.000 forint felett volt 2025-ben a bruttó átlagkereset, de mondjuk ezt inkább úgy fordítanám le magamnak, hogy aki sokat keres, az például Nagykovácsiban vesz házat. Nem feltétlen, azért keres sokat, mert Nagykovácsiban lakik. Nos, hát ezekről az adatokról is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Borsot.
0: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a folytatásban a Blikk hét írása, aztán áttérek majd a napilapokra is természetesen. A pszichológia szerint azok, akik megőrzik gyermekeik gyermekkori emlékeit, nem csupán nosztalgiából teszik, ezt a hangulatuk szabályozásának egyik eszközeként használják. Ezeket írja a Blikk. Bizonyára sokak számára ismerős az a pillanat, amikor a szekrény mélyéről vagy a padlásról előkerül egy régi doboz, tele gyermekünk gyerekkori rajzaival, első kis cipőjével, iskolai füzeteivel vagy késsel készített ajándékaival. Bár a külvilág számára ez sokszor csupán felesleges dolgok felhalmozásának vagy egyszerű nosztalgiának tűnhet, a pszichológia szerint a háttérben egy sokkal mélyebb és fontosabb mentális folyamat húzódik meg. A gyermek emléktárgyainak megőrzése hatékony érzelmi önszabályozó eszköz a szülők számára. Ezek a tárgyak autobiográfiai horgonyként segítenek stresszes időszakokban érzelmi menedéket nyújtani. A régi emlékek használata nem a múltba révedés, hanem a jelen kihívásai a szükséges érzelmi erőforrás gyűjtése. A nosztalgia, a mentális egészség és reziliencia fontos támogatója, csökkenti a szorongást, javítja a hangulatot. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szülők, akik megőrzik gyermekeik gyerekkori emlékeit, tehát nem csupán a múltba révednek, valójában egy rendkívül hatékony érzelmi önszabályozó eszközt használnak a mindennapi jólétük és hangulatuk menedzselésére. Amikor egy szülő régi fényképeket nézeget, vagy kézbe vesz egy megsárgult óvodai rajzot, az agyában nem csupán statikus képek jelennek meg, az emberi memória nem pontos másolatokat tárol, hanem asszociációk útján rekonstruálja a múltat. Egy-egy ilyen tárgy képes azonnal aktiválni a hozzá kapcsolódó hangokat, illatokat, családi rutinokat és érzéseket. A pszichológusok hangsúlyozzák, ezek az anyagi emlékek úgynevezett autobiográfiai horgonyként működnek, tehát, hogy már említettem volt. Bővebben is olvashatnak erről a témáról a Blikkben, és arról is olvashatnak a Blikkben, hogy vaj, melyek voltak azok a filmek és sorozatok, amit a nézők májusban szerettek legeslegjobban. Májusban sem maradtak néznivaló nélkül a magyar streaming szolgáltatások előfizetői. Az elmúlt hónapban ismét számos új premier régóta vált visszatérő kedvenc, és néhány meglepetés is felkerült a nézők radarjára, akik továbbra is előszeretettel kapcsolódnak ki filmek és sorozatok társaságában. Azt gondolom, hogy így szombaton talán jól jöhet egy-két ötlet mindazok számára, akik azon tipródnak, hogyha esetleg olyan idő lenne, hogy be kell guckózni a szobába, akkor mit nézzenek. Nos, nézzük a legnézettebb filmek májusban. A Csúcsragadozó van az élen, aztán jön a Punisher az utolsó célpont, harmadik a Segítség, negyedik a Bűnútja, az ötödik az Ördög Pradát visel, bár nem tudom, hogy a streaming szolgáltató, ja igen, az első rész, nem a második, szóval így már értem, hogy a streaming szolgáltató kapcsán hogy került szóba. Hatodik a Egy szempillantás alatt című film, aztán jön a Heroes of the Empire, őt követi a Szurdok, majd Predator Halálbolygó, és a tizedik a Menekülő ember, tehát ezeket nézték a legtöbben. A sorozatok között továbbra sem talált legyőzőre a Kiút, amely már hónapok óta az egyik legnagyobb streaming kedvencnek számít. A rejtélyekkel teli horror drámáról egyre több rajongói teória születik az interneten a történet valódi hátterét és a város titkait érintve. A második helyen az Off Campus, a harmadikon pedig a Fiúk végzett. És olyanok vannak még a sorozatok listáján, mint a Gesztenye ember, a Pók Noir, az Eufória, aztán a Marshalls, egy Yellowstone történet. Szemezgessenek tehát a blikk.hu-n, megtalálják a listát. Néha én innen kapok egészen jó kis ikletet, hogy mit nézek meg. Most mondjuk annyira nem mozgatott meg semmi, de majd azért még egyszer megnézem.
0: Szeglét Rádió! 92!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította a magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót. Fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állta a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánkitóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt és a Tó Szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására a zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Vanda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg.
1: Az időjárásról.
8: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
1: FM 92.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódnak az ingyenes sport programok, folytatódik a MOVE. A város parkjaiban a nyári szünet előtt még néhány sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni, így például ma 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, holnap délelőtt 10 órától Ketlebell a Budai úti fürdőtónál, június 10-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban, és június 15-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren, tehát MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak még a nyári szünetig jó néhány alkalommal, az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalan féle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Ugye most már egy napilap, jelesül is a Népszava két írása, hantyás fagylalt és homár hotdog is megfér a slambuc és tejbegríz mellett idén, őszintén még olvasni is szörnyű. Egyetlen hosszú hétvégére az ország gasztronómiai kínálata sűrűsödik össze a millenárison, legalábbis ez a benyomás a 17. alkalommal megrendezett gurméfesztiválon, amely még vasárnapig látogatható Budapesten. A rendezvényen 100 kiállító vesz részt, köztük mintegy 40 vidéki étterem és borászat, amelyek számára a fővárosi megjelenés nem csupán presztízs, hanem értékesítési és márkaépítési eszköz. A fesztivál egyfajta ideiglenes piac, rövid időre összegyűjti az ország meghatározó piaci szereplőit, idén több mint 200 fogásból, desszertekből és italokból adva helyben elérhető országosan reprezentatív kóstolót. Ez a modell nem ismeretlen a nemzetközi városi gasztronómiában. A budapesti Blaha Lujza téren 2025. szeptemberében nyílt Time Out Market is hasonló elvre épül. Szerkesztett válogatásban egy helyre koncentrálva jeleníti meg a vendéglátás több ismert szereplőjét, konkrétan 11 top éttermet és 3 bárt. A különbség az időtávban és a léptékben van. Míg a Time Out Market állandó városi gasztropont, a Gourmet Fesztivál időszakosan sűríti össze országos szinten ugyanezt a kínálati logikát, és csak nem 10-szer nagyobb kínálatot ad. A fesztivál fogások többsége 3500-4500 forint között mozog, ettől olcsóbb, kisebb és nagyobb, drágább alapanyagokból készülők is vannak. A mostani fesztivál gazdasági környezetét egy friss fejlemény árnyékolja be, éppen a csütörtöki nyitónapon jelent meg a hír, hogy a Tatai Platán Gourmet, az ország egyetlen vidéki két Michelin csillagos étterme jelenlegi formájában bezár. A döntés a személyi változások, Pesti István séf távozása mellett tartósan veszteséges működés következménye, és ismét rámutat arra, hogy a csúcs gasztronómia üzleti fenntartatósága Magyarországon továbbra is bizonytalan. És hogy hogyan is kerülnek elő olyan ingyenségek, mint a hangyás fagylalt és a homár hotdog, nos, arról is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Népszavát. És két kutya is a mentőktől kapott segítséget egy budapesti lakástűz után. Egy fiatal nő és két kutyája időben kimenekült, perceken belül pedig esetkocsi érkezett a helyszínre. Neki láttak a hölgy ellátásának, de az ebekről sem feledkeztek meg. Az állatok elsőre megijedtek a szokatlan eszközöktől, de néhány perc múlva már nyugodtan tűrték, hogy segítsenek rajtuk. Az oxigénterápia és a rengeteg simogatás hatására végül megnyugodtak, tekintetük újra élettel telt meg, gazdájuk mellől egy pillanatra sem tágítottak, a mentők elmondása szerint megható volt látni, mennyi erőt adhat egymás közelsége embernek és állatnak egyaránt. A félelem és bizonytalanság közepette, és fotót is láthatnak természetesen, hogyha fellapozzák a Népszavát, ezen éppen egy kis tacskó figyelget a mentőben. Nagyon aranyos. Reméljük, jól vannak mindannyian.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92.5-ön a Lapszemlében. A WHO 6 hónapra szóló 518 millió dolláros tervet hirdetett meg az ebola elleni küzdelemre, írja a lap. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója, egy 6 hónapra szóló 518 millió dollár költségvetésű tervet hirdetett meg pénteken az ebola elleni küzdelemre, pénzügyi és politikai elköteleződést sürgetve a járvány megállítására. A mostani a negyedik legsúlyosabb ebola járvány, írja tehát a Magyar Hírlap. A terv az idén júniustól novemberig tartó időszakot öleli fel, és a költsége 518 millió dollár, tehát mondta a főigazgató, miután az afrikai járványügyi szervezettel közösen ismertette a stratégiát. A járvány gyorsan terjed, és mi továbbra is lemaradásban vagyunk, fogalmazott. Az ebola megfékezéséhez politikai elkötelezettség, tartós finanszírozás és a közösségek bizalma szükséges, tette hozzá. A járvány hetekig észrevétlenül terjedt, mielőtt azonosították, így az egészségügyi hatóságok lemaradtak a cselekvésben, és most nehezen tudják kézben tartani a helyzetet. Az Afrika CDC adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 igazolt halálesetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A vírus jelenlegi kitörését a bundibugyó törzs okozza, amelyel szemben egyelőre sem jóváhagyott kezelési protokoll, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre. A mostani járvány rendkívül komoly. Ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyó kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk, mondta az Afrika CDC főigazgatója. Azt is közölte, hogy az adományozók legutóbb összesen 315,8 millió dollár felajánlásáról nyilatkoztak, miközben eredetileg 498 millió dollárt ajánlottak föl. Egyes adományozók ugyanis módosítottak korábbi ígéreteiken. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a felajánlott összeg a 6 hónapos tervhez kapcsolódik-e, és további részleteket sem közölt. Erről a hírről és fejleményről is olvashatnak a Magyar Hírlapban. És nem tudom, feltették-e már kérdést, miért nem lehet az összes sivatagot napelemekkel befedni? Hát van, aki feltette. A sivatagok ideális feltételeket kínálnak a naperőművek számára. Nagy területek, bőséges napfény és minimális felhőzet. Valójában a tudósok kiszámították, hogy a Szahara egy kis részének lefedése négyszeres energiával látná el az egész bolygót. A globális energiahálózatok azonban nem használják ki ezt a potenciált, és ennek érdekes okai vannak. Bár a sivatagi zöldülés pozitívnak hangzik, a globális következményei katasztrofálisak. Egy 2021-es tanulmány modellezte, mi történne, ha napelemek borítanák be a Szahara 20%-át, vagy annál többet. Az eredmények súlyos zavarokat mutattak a globális időjárási rendszerekben, beleértve a katasztrofális aszályokat és az erdőirtást az Amazonasban. Gyakoribb trópusi ciklonokat, amelyek Észak-Amerika és Kelet-Ázsia partjait sújtják, valamint felgyorsul a felmelegedés az Arktiszon. A napelemek azonban az általuk elnyert napfénynek csak körülbelül 15%-át alakítják át felhasználható villamos energiává. A fennmaradó 85%-ot tiszta hőként sugározza vissza a környezetbe. Kontinentális szinten ez a hatalmas hőteljesítmény teljesen megváltoztatja a regionális és globális széláramlásokat. Az éghajlati modellezés mellett a mérnökök komoly víz- és távolságkorlátozásokkal szembesülnek. A sivatagban telepített napelemes rendszerek nagy mennyiségű vizet igényelnek a panelek tisztításához, a termelés támogatásához és a rendszerek hűtéséhez. Ezek a létesítmények azonban olyan régiókban találhatók, ahol a víz a legszűkösebb erőforrás. A sivatagi porral borított panelek gyorsan veszítenek hatékonyságukból, a kézi tisztítás pedig folyamatos üzemeltetési költségeket okoz, amelyek gyorsan aláássák a projekt pénzügyi életképességét. Ezen hatalmas akadályok miatt a regionális energiahálózatok az elosztott hálózatokat választják az egyetlen mega létesítmény helyett. Hogy hogyan? Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd rá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos kora nyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni kikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál virgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok száz milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. Megkezdődött a balatoni kikötők felújítása. A közlekedés a Szántóri és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is.
1: Az időjárásról.
9: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Taylor Swift indította az órát, az volt a State of Ophelia itt a 92-ötön, azt az órát, ami most rendhagyóan egy beszélgetéssel folytatódik majd, hiszen egy olyan eseményt ajánlunk szíves figyelmükbe, egy olyan eseményről lesz szó, ami gyakorlatilag perceken belül el is kezdődik. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka

0: kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
4: Reklámot hallottak!

0: Természetesen ma is lesz hétvégi válogatás, amelyben három anyagunkat hallhatják, majd az elsőt kicsit korábban a megszokottnál, hiszen egy nem sokára induló sporteseményre szeretnénk felhívni figyelmüket. Sportprogramokban egyébként nem lesz hiány ezen a hétvégén, hiszen gyakorlatilag ezekben a percekben indul az 5. Cegléd-fürdő futófesztivál a Budai úti fürdőnél. Erről is szóltunk nem egyszer, de szinte perceken belül megnyitják az úgynevezett mini foci VB-t is a Maromtószéli sportpályán. Ez utóbbiról lesz szó javarészt a most következő beszélgetésben, amit Szatmári Gábor készített a főszervezővel, a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal. További interjúinkat déli 12 óra után hallhatják, majd induljon tehát mai válogató műsorunk focival.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát sportolunk, méghozzá a városi sportról lesz szó, a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám segítségével, aki itt van velem a stúdióban. Szervusz Ádám, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hát ugye lassacskán már sokan a nyári pihenésre is készülnek, stb. Hát ti abszolút nem, mert ez az időszak egy igen aktív időszak a ti életetekben, hál' Istennek, és nagyon sokaknak adtok az aktív pihenésre is lehetőséget. Így volt ez az elmúlt időszakban is, ha a rövid időszakra visszatekintünk, és egy picit majd előre is nézünk majd a beszélgetés során. Hát mi minden történt? Hát többek között ugye megmozgattátok az idősebb korosztályt is.
3: Igen, ugye ez már mióta elkezdtem a...
2: Szép hagyomány ez.
3: Elkezdtem a munkázásba, az volt a cél, hogy minden korosztályt legalább egyszer ugye mozgassunk meg az év során, és igen. Harmadik éve van az, hogy az időseket, a szép korúakat elvisszük valamilyen Nordic Walking túrára, tavasszal is, meg ősszel is.
2: Igen.
3: Most tavasszal Deli Márti Nordic Walking instruktor vezetésével az ELTE fővészkertben voltak Budapesten, és ott tettek meg egy túrát.
2: Ez nagyon-nagyon szép. És akik kicsit aktívabban sportolnak, a futókörök napján is részt vehettek. Hogyan sikerült ez a rendezvény?
3: Nem úgy, ahogy számítottunk rá, ugye nagyon rossz idő volt országosan.
2: Ja, ugye esett az a rossz idő.
3: Igen, tényleg. Esett az eső.
2: Igen.
3: Viszont azt mondhatom, hogy büszke vagyok a lakosságra, mert 334 főt így is megmozgattunk abban az esős időbe, úgyhogy ennek azért nagyon örülök. Tehát ahhoz képest ez viszont egy nagyon jó szám volt. Nyilván tavaly majdnem elértük a 600-at, szóval azért ahhoz képest azért kevesebb volt, meg szerettük volna most átlépni.
2: Hogyne.
3: De az esős idő ellenére az, hogy több mint 50%-át hoztuk így is, az szerintem remek volt. Ami külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sok, több fiatal is volt, aki az elejétől a végéig ott volt, ami azt jelenti, hogy 9 órától 17 óráig.
2: Hoppa.
3: Így ugye volt egy ilyen külön egyéni díjazás, hogy ki teljesíti a legtöbbet, és volt is olyan általános iskolás gyerek, aki fel tudott kerülni rá, mert gyalog vagy futva, vagy menet közben bármit csinálva.
2: Milyen eredmények voltak, azért mondjuk egy-két kilométer számot, vagy valamit.
3: 50 kilométerrel nyert a 50 kilométert, tehát hát ugye reggeltől futott a győztes, de dobogóra 30-35 kilométer alatt nem lehetett kerülni. És volt külön női első három, meg a férfi első három.
2: Hát úgy Ferihegyig fölfutott körülbelül, ugye?
3: Hát az 50 van, igen. Hát ugye a rekordot azért 60 kilométerrel a tavalyi évben Korondi Áron tartja.
2: Na, még mindig.
3: Ugye ő idén nem volt, de felmentés kapott tőlünk, mert ugye egyedül körbe futott az Ultra Balatont, úgyhogy nyugodtan pihenhetett egyet ott egy-két héttel később.
2: Jó, hát ez nagyon szép. A mezei futóversenyeket én nem annyira szerettem gyerekkoromban, megvallom őszintén, nem túl kényelmes sok szempontból, viszont egy szép kihívás az egész biztos, ugye? Most is volt egy ilyen mezei akadályfutóverseny.
3: Igen, ez nem is a klasszikus mezei akadályfutóverseny, amikor igazából terepen futnak a gyerekek bizonyos ugye, távolságot, ez ugye az a diákolimpiai rendszer része is, ez más, ez ugye Magyarorsi Lázár Anitával álmodtuk meg ezt a rendezvényt, és bonyolítjuk le azóta is. Ez 5. alkalommal volt már egyébként. Ugye a város általános és középiskoláinak szervezzük meg, nagyjából 200 főt szoktunk ezáltal megmozgatni, és gyakorlatilag egy ilyen hát spártafutás, illetve különböző akadályokra hasonlító
2: milyen
3: pályákat készítünk.
2: Milyen akadályokra kell gondolni itt ilyenkor?
3: Hát ugye elsődlegesen futnak egy kört a Budai úti futókörnél a rekordtán pályán, az sima.
2: Jó.
3: A második körnél pedig jönnek az akadályok, hát ott van álcaháló alatt átúszás, lajhármászás, egyensúlyozás, akkor ez a ninja ugrás, hogy jobbról balra tud
2: nem átugrálni, csak mindenféle gátakat, meg
3: de
2: ilyesmi.
3: De van, hogy át kell mászni, mint a hadseregbe ezen a nagy fa táblán, vagy alatta,
2: hát
3: vagy fölötte,
2: fölötte. De nem úgy képzeljük el, mint a gátfutást, hogy csak úgy átugráljuk.
3: Nem. Ez vagy alatta, vagy fölötte át kell mászni. Igyekszünk minden évben frissíteni. Most volt a Török János Oktatási Központtól kaptunk szalmabálákat, és akkor szalmabálára felugrani, azon átszaladni, majd a végén leugrani. Van, ahol másznunk kell, mint a falmászáson, akkor homokzsákokat kell hordani fel a dombra. Majomlétre szokott a programban lenni, még a BMX pályára fel kell futni, onnan le kell ereszkedni, illetve van egy nagy akadályunk tavaly óta, föl kell húzni magasra gumibanket, lebeleket.
2: Azt a mindenit. Na, szóval van feladat.
3: Van feladat bőven.
2: Van.
3: De szeretik.
2: Sokan voltak?
3: Sokan, de közel 200 diák szokott az részt venni az idei
2: évben. Az már látszik.
3: Igen, ami már látszik. Idei évben először a Losonci iskola is részt vett rajta, amiben nagyon örültünk, a Losonci iskola diákjai. Úgyhogy szoktunk csuklani Anitával. Én mindig mondom, hogy leginkább őt emlegessék, mert ő felel a pályák kialakítására, de ettől függetlenül azt szoktuk látni a gyerekek arcán, meg azok a visszajelzés, hogy élvezik.
2: Jó. Hát nem biztos, hogy ez lenne a kedvencem egyébként. Biciklizni viszont mindig szerettem, főleg ifjú koromban, most rá picit kevesebbet, de a tekertbe Cegléd, ez mindig egy nagyon szimpatikus program volt, ez ismét megvalósult, ugye?
3: Igen, 87, tehát az eddig legtöbb részvevő 87 fővel.
2: Hanyadik volt ez már, tudjuk?
3: Hetedik. 2021 óta van, az egyik éve kettő volt, ez a hetedik, és pont ezt akartam neked kihangsúlyozni, hogy azért ez szerintem egy elég jó dolog, hogy egy ekkora méretű városban már alkalmanként 5-6 helyszínünk van, és a hetedik alkalommal tartunk, és még mindig újdonságokat tudunk mutatni.
2: Igen.
3: És nagyon jó a ceglédi közösség, mert egyrészt érdeklődő, részt vesznek a programon, másrészt pedig ugye a helyszíneket, akik biztosítják, adják, nagyon nagy lelkesedéssel csatlakoznak. Igen. Mindig a programhoz is várják nagy szeretettel.
2: Mert ez egy városismereti...
3: Ez egy városismereti kerékpártúra, így van, ahol ismert és kevésbé ismert helyszíneket látogatunk meg. Ezt nagyon szokták szeretni, egy éjszak alatt betelt, amúgy 60 főt szoktunk engedni, de mivel reggelre 87 fő volt a jelentkezés, így akkor
2: igen.
3: Ezzel most elindultunk ki.
2: Nagyon jó, fú, remek. Tudom, hogy sok sportágat szeretsz, nyilván ezért vagy sportkoordinátor, de a teke az valahol szíved közepén ott van, ugye?
3: Igen, abszolút. Ugye azt versenyszinten is űztem még középiskolás koromban, és ugye néhány évvel ezelőtt, amikor megszűnt a teke szakosztály, ugye akkor vettük át a tekebajnokságnak az üzemeltetését, aminek ugye meg volt a veszély, hogy véget ér, több mint 30 éve megy, és ugye ezt egy 3-4 évvel ezelőtt átvettük. Azóta mi üzemeltetjük, most az idei évben volt egyébként most ért véget a bajnokság az előző héten, úgyhogy jövő hét elején lesz az eredményhirdetés, meg a díjátadó, de egy ilyen plusz dolog volt az idei esztendőben vagy szezonban, hogy itt májusban tartottunk egy tavaszi kupát, egy egyéni versenytől.
2: De jó.
3: Közel 60 résztvevő vett részt, és két napon keresztül mentek a küzdelmek.
2: Nagyon jó. Ez remek. Hát egyébként rendszeresen elsétálok a tekepálya mellett. Nekem az egy napi útvonalomba beletartozik, és nagyon sokszor hallom, hogy gurulnak a golyók, azért dolgoznak ott a fiúk. Főleg igen. Fiúk, gondolom. Lányok is vannak egyébként?
3: Vannak hölgyek is, igen. Hát nyilván meg tudom számolni a kezemen, de egy hát most gyorsan felszámolásra, 3-4 fő hölgyünk van, a többek új úriemberek, ami szerintem még jó, bár ezért mondjuk azért dolgozunk, hogy ne csak így legyen, de azért zömében az idősebb korosztály mozdul meg, tehát igen. Nekik is ez egy mozgásforma, ennek nagyon örülünk.
2: És nagyon jó is.
3: Igen, és szeretnénk azért a fiatalokat bevonni, jövögetnek a csapatok hozzá, szóval tudunk fiatalítani, ami azért jó hír.
2: Igen. Na, akkor irány a jövő. Irány a jövő, most június 6-án szombaton egy megint nem akármilyen rendezvény lesz, ugye ebben az évben foci világbajnokság lesz, amikor Európa bajnokság van, akkor mini EB-t rendeztek, amikor ez nincs, akkor mini BL-t, ugye?
3: Hát a EB van, EB, a VB, VB és BL, hogyha egyik sincs.
2: BL, hogyha egyik sincs, de most VB lesz, ugye világbajnokság lesz, úgyhogy mini VB lesz. Szokott helyszínen?
3: Szokott helyszínen, Malomtól Szélen, ráadásul ez a 10. év, mert 2016 volt, amikor először megrendeztük ezt a tornát, úgyhogy ez a 10. év, hogy megrendezésre kerül.
2: Szalad az idő.
3: Nagyon gyorsan eltelt. Újra kellett számolni, tényleg 10, de annyi. 20 csapat jön most is, ennek több mint a 70%-a nem ceglédi, úgyhogy a környező településekről, meg akár Pestről, vagy messzebbről is jönnek. Úgyhogy népszerű ez a nyári tornánk itt a nyár elején. Megtörtént a sorsolás, megvan, hogy ki milyen néven fog menni, és ami jó, hogy nyilván mindenki szeretne a valamelyik nagy csapat lenni, de nagyon szoktak körülni.
2: Így sorsolás van egyébként?
3: Vagy... Sorsolás, igen, ugye hát most emelték a létszámot, tehát 48 csapat azt hiszem, amennyi van, tehát nekünk ezt le kell csökkenteni 20-ra, úgyhogy már itt volt egy sorsolás, hogy melyik csoportok jöjjenek be a miénkbe, akit megvalósítunk, és abból sorsoltuk a csapatokat, és hát szerintem sokan jókat mosolyogtak rajta, amikor Curaçao vagy Haiti lettek éppen, úgyhogy ezeknek az országoknak a nevében is
2: csapat majd. Lesz azért. azért, ugye?
3: De Ceglédre nem 30%-a nagyjából Ceglédi. Igen, ott is van fiatalabb és idősebb korosztály is.
2: Igen, igen, és mindenféle ország nevét viselik majd ők
3: így
2: is.
3: Van, így
2: természetesen.
3: Van.
2: Fú, ez szombaton, ez 9 órakor már elindul.
3: 3-9-kor megnyitó.
2: Délután 3-ig tart körülbelül ez a történet.
3: És
2: ugye?
3: Nagyjából délután 3-ig, igen. Hogyha valakit érdekel, bármikor ki lehet jönni, akár már a megnyitóra is érdekes lehet, hiszen a Hegel Acék pedig mellettünk a Malomtó szélen egyébként European Youth Cup-ot rendeznek, egy nemzetközi versenyt 3 vagy 4 ország részvételével. Igen, úgyhogy őket is meg lehet nézni, tehát össze lehet kötni kétsportos eseményen, illetve a megnyitónál egy kisebb bemutatóval is készülnek nekünk.
2: Jó, ez nem lesz semmi azért.
3: Igen.
2: Az biztos. Tehát mindez június 6-án szombaton, ekkor lesz tehát a mini világbajnokság itt Cegléden a Malomtó szélen. Egy dolgot említsünk meg, ez már a jövő hét, de erről majd jövő héten pontosabban fogunk beszélni. Ugye a mozgás éjszakája, most ennek is már szép hagyománya van. Hol tartunk ezzel? Tudjuk?
3: 2021-ben. Rendeztük meg először, igen. Uh-huh. A sportok éjszakájának szoktuk mi hívni egyébként. Ez most azért mozgás éjszakája, mert ez egy országos pályázati lehetőség volt. 90x darab városban lesz a budapesti hősüteli mellé.
2: Most, hogy sportok vagy mozgás.
3: Igen, nem. Hát fontos különbség az, hogy, így, hogy mozgásnak hívjuk, és megfelelünk el, és csatlakoztunk ehhez a programhoz. Ez most így nem az önkormányzatnak a költségvetését terheli, csúnya szóval élni,
2: értem,
3: hanem pályázati forrásból tudjuk megvalósítani, és azból a pénzből tudtunk más programokat megvalósítani. Tehát a szempontból ez mindenképp pozitív, és azért kötött a dátum, mert országos és egyszerre 90 városban. Én azért azt annyit elmondanék, hogy úgyis jövő héten, ahogy mondtad, beszélünk róla részletesen, de vannak olyan programelemek, ami jelentkezési határidősök, vagy korlátozott számban lehet jelentkezni rá ilyen csoportos órákra, vagy a kerékpártúrára, ami egyébként már 90.
2: Meddig lehet jelentkezni?
3: Amíg be nem telnek a helyek. A kerékpár az 60 főig van, most, ha jól emlékszem, a délelőtti adat az én 55-56 fő volt, tehát ott
2: lassan
3: betelik. Igen, úgyhogy érdemes felnézni a Sportövünk Cegléd Facebook oldalra, mert ott látnak minden részletet az érdeklődők.
2: Sportolj velünk Cegléd, így van, tehát ezt a oldalt mindenképpen lézzék, akik szeretnének itt a mozgás éjszakáján részt venni, de a részletes programról jövő héten, jövő hét elején majd azért mindenképpen fogunk beszélni majd a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akinek ezt a sok-sok értékes információt köszönjük szépen, és akkor további jó mozgást kívánok mindenkinek, akár éjszaka, akár nappal, teljesen mindegy.
3: Köszönöm szépen.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni kikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok százmilliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. Megkezdődött a balatoni kikötők felújítása. A közlekedés a Szántóri és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is.
1: Az időjárásról.
0: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre, a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

meghosszabbították a határidőt, június 10-ig még lehet jelentkezni az idei Laska Fesztivál főzőversenyére. Maximum 10 fős csapatok nevezhetnek most is, családok, intézmények, baráti társaságok és civil szervezetek is jelentkezhetnek. A megmérettetésre több kategóriában várják az ételeket, egyetlen kikötés, hogy valamilyen formában az étel Laska tésztát tartalmazzon. Ajánlom szíves figyelmükbe a laskafesztivál.hu címet, ahol a főzőversenyről is és a programokról is minden fontos információ megtalálható.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Zara Larssonnal. Ez lesz a Lush Life itt a 92.5-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok Bahreini és Kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét, ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is.
2: Az időjárásról.
6: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
2: Közlekedési információk.
0: Ma délután 14:30-ig él a forgalomkorlátozás, illetve élnek a forgalomkorlátozások a Budai úton, a Fürdő környékén, a Fürdő utca a Külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca, a Fürdő utca felől a Cselszegi utcáig egyirányú. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák, Fürdő utca felőli csatlakozások is lezárásra került, azok Zsák utcaként funkcionálnak, mert hogy zajlik az 5. Cegléd Fürdő Futófesztivál. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait. És a belvárosban a Kazinci utcán, a Kossuth tértől a Szív utcáig is számítson a korlátozásra, lezárták ezt az utcakaszt, mert hogy a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata ide szervezett rendezvényt. Az ideiglenes forgalmi rend időtartama alatt az érintett lakosság célirányosan a Kossuth tér felől Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Ez a korlátozás ma 17 óráig tart, tehát a Kazinci utca a Kossuth tértől a Szív utcáig van lezárva, és egyébként a környéken is nagyon óvatosan, körültekintően vigyázzanak a gyerekekre.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lázárral Lászlón indította az órát. Ez volt a Lush Life itt a 92.5-ön, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, természetesen június 6-áról. A névnaposokat köszöntöm, majd jönnek események, évfordulók, és persze a napi híre szülöttjeiről is szól. Ezt a mikrofonnál Becker Bernadett, nagyon szép napot!
1: Cseglét Rádió!

Június 6-a van a nap, amikor a szintiák és a Norbertek ünnepelhetik névnapjukat, a szinti a görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése, jelentése Kündhoz Szintusz hegyéről származó. A Norbert német eredetű névjelentése északi fény, vagy éppen az, hogy híres vagy mind a kettő. Kedves szintiák, kedves Norbertek, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

események, évfordulók elsőként természetesen a mai naphoz, június 6-ához kötődőek. 82 éve annak ugye a szövetséges erők megkezdték a normandiai partra szállást, a napot D-Day kódnévvel illették. 1944. június 6-án hajnali 2 órakor kezdődött az Overlord hadművelet keretében az amerikai és brit erők normandiai partra szállása, a II. Világháború legnagyobb tengeri desszant művelete, amelyben közel 3 millió katona, 10 ezer repülőgép, 7 ezer hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án 150 ezer szövetséges katona szállt partra. Célja a Lavas csatorna birtokba vétele, majd hadászati hídfő megszerzése volt az északnyugat franciai partvidéken. A hadműveletet Amerika egyik legjelentősebb katonai vezetője irányította, Dwight Eisenhower. Az inváziót több hónapnyi tervező munka előzte meg. A nagyhatalmakat egy táborba kellett gyűjteni Németország ellen, és azt gondolom, hogy az egyik legismertebb film, ami ezt a napot megörökíti, a Ryan közegény megmentése. Szerintem mindenkinek megvan ez a jelenet. A D-Day. 58 éve annak, hogy Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. 199 éve annak, hogy megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott. Éveken át előzetes felhívás, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket csumázó füzetet adott, illetve adatot ki. 1828-ban pedig megírta egy szakma hazai alapművét, a Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 144 éve annak, hogy Henry Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. És ahogy kora reggeli hallgatóink már tudhatják, 61 éve annak, hogy a Rolling Stones megjelentette Satisfaction című számát. Ennyit az eseményekről, adat most nem játszom le, szerintem elég volt kora reggel. Hamarosan szó lesz majd át a nap híres születjeiről is.

0: jöjjenek át a mai nap híres vagy híresebb szüröttjei, vagy legalábbis néhányan közülük itt a 92.5-ön. 227 éve született Alekszandr Puskin orosz költő, író, drámaíró, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. 175 éve született Angelo Moriondo, olasz feltaláló, aki 1884-ben megépítette az első presszó kávégépet. 151 éve született Thomas Mann, Nobel-díjas német író, akinek a Varázs-egyet és a Mario és a Varázsot is köszönhetjük. 140 éve született Bajcsi Zsirinszky Endre, publicista, politikus. 132 éve született Ágyai Hubert Pál mérnök, hídépítő, a Petőfi híd tervezője. 113 éve megszületett Gobbi Hilda Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, és ma lenne 56 éves Kálói Molnár Péter színész, költő, műfordító, rendező, énekes, aki 2025. december 1-én hunyt el. A szomorú zárás ellenére kívánok boldog születésnapot mindazoknak, akik ünnepelnek ma.
1: Szegléd Rádió.
0: És ha már Kálói Molnár Péter, emlékezzünk rá vidámon, Maisai Gábor és Dés László közös dalával, ez már itt a nagy sikerű és sokat emlegetett Üvegtigris egyik betét dala, egyik dala, Rossz pénz.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszkij azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok Bahreini és Kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten begyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állta a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásait is.
0: Az időjárásról.
1: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos kora nyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódnak az ingyenes sportprogramok, folytatódik a MOVE. A város parkjaiban a nyári szünet előtt még néhány sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni, így például ma 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, holnap délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőtónál, június 10-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban, és június 15-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren, tehát MOVE ingyenes sportodás a parkban alkalmak még a nyári szünetig jó néhány alkalommal, az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalan féle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Rek.

Valentinhez és június 6-ához, hiszen kifelejtettem valakit, egy olyan valakit, aki ráadásul hamarosan, egészen konkrétan jövő hétvégén újra itt lesz Cegléden, és koncertet ad zenekarával. Bye Alex, magyar énekes dalszerző, 1984-ben, pontosan ezen a napon, június 6-án született. Nagyon boldog születésnapot neki is!

Már is zárja az órát, kelemen kavádban maradjatok, gyerekek, ez szól itt a 92.5-en, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson egy újabb óra Teddy Swims-el. Ez lesz a Loose Control, itt a Szegvédi Rádióban.

0: a Balaton parton.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut.
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV-je a vezérigazgató távozását, Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok.
2: Az időjárásról.
12: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 5-ig még lehet jelentkezni az idei Laska Fesztivál főzőversenyére. Maximum 10 fős csapatok nevezhetnek most is, családok, intézmények, baráti társaságok és civil szervezetek is jelentkezhetnek. A megmérettetésre több kategóriában várják az ételeket. Egyetlen kikötés, hogy valamilyen formában az étel Laska tésztát tartalmazzon. Ajánlom szíves figyelmükbe a laskafesztivál.hu címet, ahol a főzőversenyről is és a programokról is minden fontos információ megtalálható.
1: FM 92.5 Céglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyaritag óvodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagóvodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. A gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. Cegléd!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktábla-avatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi Díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

Számos szabadtéri rendezvény zajlik ma a városban és a környéken is, hogy mennyire ideális a mostani időjárás számukra, azt nem tudom, arról majd ők fognak beszámolni, már minden résztvevők nagy valószínűséggel utólag, hiszen nem lehetek ott egyiken sem most, de hogy mennyire lesz ideális bármire is az időjárás holnap, nos, azt már is mondom, ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen, 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, még élénk lehet a légmozgás, hétfőn csak fátyol felhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék, 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet. Kedden eleinte sok napsütésre van kilátás, majd egyre több gomoly felhő képződik, és estétől záporok, zivatarok is kialakulnak. 30 fok körüli kánikula valószínű. Aztán szerdán a hajnali hidegfront nyomán záporok várhatók, és viharossá fokozódik az északnyugati szél. Majd napközben csökken a felhőzet, és gyengül a légmozgás. 26 fok köré esett vissza a hőmérséklet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: azt mondják, illetve azt írják az ehhez értők, hogy ma már nem érvényesül fronthatás, így a frontérzékenyek szervezete is pihenhetett, remélem valóban így is van. Felerősödhet ugyanakkor a pollen terhelés, különösen a pázsi fűfélék virágporára allergiások körében jelentkezhetnek intenzívebb panaszok ezekben a napokban. Kitartást mindazoknak, akik ettől szenvednek. Ahogy észrevettem, sajnos egyre többen vannak.
1: Szeglét Rádió.

Zárja most már az órát az Aria és Dash, közösen mindegy 2021-es dal szól majd itt a 92-5 pillanatokon belül, majd jönnek a reklámok és a friss hírek, és mindul a következő óra a Loéval. Ez lesz a Get Lucky.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa. Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos kora nyári idő lesz. Mindhárom hitelminősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Sok bűnözőt elfogtak egy célzott körözési akcióban Budapesten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából akkor 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbesztartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az aszbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Szemere is a műépítészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemere is a mű több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett szemét, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek.
1: Az időjárásról.
9: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: Közlekedési információk.
10: Ma délután 14:30-ig él a forgalom korlátozás, illetve élnek a forgalom korlátozások a Budai úton, a Fürdő környékén, a Fürdő utca a Külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca, a Fürdő utca felől a Cselszegi utcáig egyirányú. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák, Fürdő utca felőli csatlakozások is lezárásra került, azok Zsák utcaként funkcionálnak, mert hogy zajlik az 5. Ceglét Fürdő Futófesztivál. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait. És a belvárosban a Kazinci utcán, a Kossuth tértől a Szív utcáig is számítsanak korlátozásra, lezárták ezt az utcakaszt, mert hogy a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata ide szervezett rendezvényt. Az ideiglenes forgalmi rend időtartama alatt az érintett lakosság célirányosan a Kossuth tér felől Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Ez a korlátozás ma 17 óráig tart, tehát a Kazinci utca a Kossuth tértől a Szív utcáig van lezárva, és egyébként a környéken is nagyon óvatosan, körültekintően vigyázzanak a gyerekekre.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Louis indított az órát, ez volt a Get Lucky itt a 92-tön, ez az ötös ottó húzásának napján egészen jó kis üzenet is lehet, bár nem hiszem, hogy sok köze van a dalnak mindehhez, mármint az ötös ottóhoz, és nekem is csak arra jut eszembe, hogy van ottom. No, szóval visszatérve a rádióra, a mikrofonnál Becker Bernadett, és ebben az órában néhány színesével szeretnék szolgálni, majd önöknek szó lesz Arnold Schwarzeneggerrel, aki újra Budapesten van. Csúlya Imréről, akit most már nem igazán fogunk színpadon látni, hogy miért döntött így, arról is lesz majd szó, és arról is, hogy 18 hónap után vége szakított az énekesnő is a sármos milliárdos, kikről van szó, az is ki fog derülni ebben az órában, tartsanak

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: X-ert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra X-er üzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: belé, senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb volt a szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Folytatódnak az ingyenes sportprogramok, folytatódik a MOVE. A város parkjaiban a nyári szünet előtt még néhány sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni, így például ma 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, holnap délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőtónál, június 10-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban, és június 15-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren, tehát MOVE ingyenes sport a parkban alkalmak még a nyári szünetig jó néhány alkalommal, az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac könyvtár cegled.hu címen lehet. I will always remember.

Budapesten biciklizett a Terminátor, a 78 éves Arnold Schwarzenegger és a kerékpárja robusztus látványt nyújt, írják a lapok. Arnold Schwarzenegger ismét Budapesten tűnt fel, és ezúttal sem maradt észrevétlen. A hollywoodi akciósztárt a Márvány utcánál fotózták le, amint kerékpárral közlekedett a fővárosban. A Terminátor filmek legendás színésze ráadásul stílusosan hódította meg Budapest utcáit. Egy a film ikonikus pillanatára emlékeztető pólót viselt, amikor bringára pattant, felirata most ebben az esetben nem I'll be back, hanem we'll be back. A 78 éves sztár láthatóan remek formában van, és továbbra is szívesen választja a kerékpárt, ha a városban közlekedik. Schwarzenegger azonban nem turistaként érkezett Magyarországra, ahogy a Blick is beszámolt róla, egy új nemzetközi produkció forgatása miatt tartózkodik Budapesten, amelynek több jelenetét is a magyar fővárosban veszik fel. A színésznek egyébként régi kapcsolata van Magyarországgal, az elmúlt évtizedekben számos alkalommal forgatott hazánkban, és többször beszélt arról is, hogy kedveli Budapestet. Mostani felbukkanása ismét nagy feltűnést keltett, tehát a rajongók pedig örömmel kapták lencse végre a világsztárt, aki terminátoros pólóban tekerte végig a budai utcákat, a kíváncsiak a fotókra is, blick.hu. És mi más jöhetne, mint a Terminátor egyik betétdala.

Csúlya Imre nehéz döntést hozott, nem akarja, hogy a nézők a hanyatlását lássák a színpadon. A 66. születésnapja előtt álló Csúlya Imre a fizikai megterhelés miatt szünetelteti a színházi munkát, írják a lapok. Nem akartam, hogy a néző azt lássa, Csúlya hanyatlik, vágta rá Kadarkai Endre podcastjében, és ezzel nagyjából le is zárta a vitát arról, miért tűnik el az Örkény Színház nagy színpadáról. A színész tehát nem fogja megvárni, hogy a közönség kezdje el feszengve nézni, ahogy erőlködik, de mielőtt bárki teljes búcsút vizionálna, a helyzet ennél sokkal prózaibb. Pajkaszeg polgármestereként tovább dolgozik. Az önálló estjei is maradnak, sőt az anyaszínházát sem hagyja el teljesen. Az Örkény már azért még felbukkan majd, hogy elmondja a Jónás könyvét, vagy beugorjon az anyám tyúkjába. A döntés mögött nem holmi művészi válság állt, Csúlya kendőzetlenül beszélt arról, hogy a teste egyszerűen jelzett. A Tóték előadása közben már másfél-két éve küzdött azzal, hogy egy fél térdelésből méltósággal fel tudjon állni. Már kellemetlen volt, amikor Pogány Judit fogta meg a kezemet, hogy felsegítsen, akkor mondtam azt, hogy ezt itt be kell fejezni. A végső lökést egy olyan pillanat adta meg, ami egyszerre volt emberi és számára megalázó. Ez a lépés egyfajta egészséges önvédelem, mert ahogy mondja, eszerősen sokat játszott, és nem kímélte magát, ebbe pedig bele lehet fáradni. A színpadot tehát szünetelteti, de a közönséggel való kapcsolatot nem engedi el. A profi döntés mögött persze ott húzódnak a személyes terhek is, amik fegyelemre tanították. A fia elvesztése utáni fájdalomról csak egyetlen letaglózó mondatot mondott. Én tulajdonképpen 24 éve magamban egyfolytában ordítok. Ezt az ordítást fegyelmezi azzal, hogy vigyáz a szeretteire, a lányára, az unokáira és a feleségére. A veszteségek sora nemrég Scherer Péter halálával folytatódott, ami teljesen váratlanul érte, hiszen tavaly nyáron még 23 napot forgattak együtt Ázsiában, és a kollégáján a betegségnek semmi jele nem látszott. Maga is kapott már egy komoly figyelmeztetést. 50 évesen sztrókot kapott, amit szerencséjére lábon kioldott, mert az agyának egy néma területét érintette. A bejelentés miszerint Csúlya a társulati tagságtól visszavonul, már május elején megtörtént, az utolsó előadását pedig június 3-án tartotta az Örkényben, de hát ezek szerint nem kell, hogy búcsúzzunk tőle. Jónás könyve egyébként, ezt a ceglédi közönség is hallhatta, a református nagy templomban, a Török János Református Oktatási Központ által szervezett eseményen nem is olyan rég, valami zseniális, eszméletlen élmény volt, elmondhatatlan, remélem hallom majd még ugyanígy élőben. Ceglédi Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámok.

0: 18 hónap után vége szakított az énekesnő és a sármos milliárdos újra szingli a világhírű popcsilla Camila Cabello és milliárdos kedvese másfél év után a szakítás mellett döntöttek. A pletykák szerint a szerelmesek csendben elváltak egymástól. A kubai-amerikai származású rendkívül tehetséges Camila Cabello napjaink egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb popzenei ikonja, aki a Fifth Harmony lánycsapat tagjaként robbant be a köztudatba, majd szóló karrierjével végleg meghódította a slágerlistákat. Olyan gigantikus fülbemászó világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Havana, amelyel azonnal a globális zenei elit élvonalába katapultálta magát. A zenei sikerek mellett a magánélete is folyamatosan a bulvár sajtó keresztüzében állt, különösen a szintén világhírű énekessel, a 27 éves Shawn Mendes-szel folytatott éveken át tartó legendás és rendkívül romantikus szerelme, amelyet egy emberként rajongott a félvilág. Miután az a viharos és mély kapcsolat véget ért, a gyönyörű jelenleg 29 esztendős énekesnőre alig 18 hónappal ezelőtt, 2024 végén újra rátalált a boldogság, amikor egy igencsak sármos és befolyásos külföldi milliárdos teljesen elrabolta a szívét. Úgy tűnt, a románc stabil és komoly alapokon nyugszik, ám a legfrissebb hírességekről szóló beszámolók szerint a tündérmese mostanra végérvényesen zátonyra jutott. A The Sun szerint a pár egyszerűen eltávolodott egymástól, egy benfentes forrás így nyilatkozott a lapnak, Camila és Harry őszinte beszélgetést folytattak, és arra a következtetésre jutottak, hogy véget kell vetniük a kapcsolatnak. Nagyon jól érezték magukat együtt, amíg tartott, de egyszerűen nem így volt elrendelve. Még elég úgy, de mindketten a nyári szingliükre készülnek. Mit is jelentsen ez? Nos, róluk olvashatnak egyébként a femcafé.hu-n is, de inkább hallgassunk, mármint Camila Cabellót, és akkor sem a Havanát. Don't go yet, ez szól itt a 92.5-en.
1: FM 92.5 Tech Létre Rádió.

0: Megy a vihar a szárnya.
1: Zárja le most már a zónát, Varga Viktor, lehet zöld az ég, 2010-ből szól a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson a nap másodikvel a Sunny Fodorra és Poppy Bascom közösével. Think about us.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi rádióban.
5: Napos koranyári idő lesz. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Népszerű a Metallica budapesti véradó kampánya. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Gyorsan beteltek a véradó helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdított. A Metal Együttes alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Ma tartják a hagyományos összművészeti utcafesztivált a Dunaharasztiban. A Vagabond Korzon több mint 200 zenei, művészeti és közösségi élményt kínálnak a szervezők. Fellépmások mellett a Vadfruttik és Lovasi András. Láthatók Vizsói János szobrászművész különleges filmalkotásai, de tánc és mozgásművészeti előadás is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
5: A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
6: Ma délután 14:30-ig él a forgalomkorlátozás, illetve élnek a forgalomkorlátozások a Budai úton, a Fürdő környékén, a Fürdő utca a Külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca, a Fürdő utca felől a Cselszegi utcáig egyirányú. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák, Fürdő utca felőli csatlakozások is lezárásra került, azok Zsák utcaként funkcionálnak, mert hogy zajlik az 5. Ceglét Fürdő Futó Fesztivál. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. És a belvárosban a Kazinci utcán, a Kossuth tértől a Szív utcáig is számítsanak korlátozásra, lezárták ezt az utcakaszt, mert hogy a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata ide szervezett rendezvényt. Az ideiglenes forgalmi rend időtartama alatt az érintett lakosság célirányosan a Kossuth tér felől Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Ez a korlátozás ma 17 óráig tart, tehát a Kazinci utca a Kossuth tértől a Szív utcáig van lezárva, és egyébként a környéken is nagyon óvatosan, körültekintően vigyázzanak a gyerekekre.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Szoni Foder és Papi Baszkom közösével elindult a nap második fele, ezt is együtt töltetjük. A mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem, és tartsanak Szatmári Gáborral, hiszen ebben az órában már jön egy újabb beszélgetés, hogy mi a téma, hamarosan elárulom, hogy milyen zenei kínálat várja addig önöket, azt már is Zara Larsson, meg pedig Meghan Trainor is itt lesz, All About the Bass, szóval majd itt a 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Folytatjuk tehát hétvégi válogató műsorunkat, hiszen van még két anyagunk várra. Ebben az órában a várva Kft. Aktuális dolgairól esik szó. Mindenről az ügyvezető Mótyán Krisztián számolt be a Cegléd Rádió stúdiójában. Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi a helyzet a Várva Kft. Házatáján. Ahogy előzetesen beszélgettem egy kicsit az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen most ugyan normál üzemmódban működnek, ettől függetlenül tudhatjuk azt, hogy egy ilyen cégnek azért nyilván rengeteg dolga van nap mint nap. Na, ezekbe pillantunk bele a következőkben, Krisztián segítségével, aki itt van velem természetesen a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát nézzük csak, hogy mik a legfontosabb dolgok, ami most leginkább úgy felpiszkálta a kedélyeket, vagy nem is tudom, tehát ami legjobban felkeltette a figyelmet, az a parkolási rendben történő némi változás volt. Mit is jelent ez pontosan?
3: Így van, az év elején be lett vezetve egy olyan parkolási bérlet, hogyha valaki megveszi az egész évi bérletét, ez lakosságra vonatkozik, ugye a magánszemélyekre, megveszik az egész éves bérletet előre, akkor az ő 52.500 forintért megvehetik a 12 hónapra való bérletet. Na most nagyon sokan későn ébredtek erre, hogy ilyen lehetőség van, és így történt egy jogszabályváltoztatás, mely szerint ezt nem csak egész évre lehet megvenni, hanem fél évben is meg lehet venni az év második felére, tehát júliustól kezdődően egész az év végéig, természetesen az 52.500 forintnak a feléért.
2: Persze.
3: Hát, ha valaki megint abba gondolkodik, hogy rendszeresen parkol és szeretné előre megváltani, akkor azt most már meg lehet majd tőlünk vásárolni az év második felére vonatkozóan is. Valamint a nyugdíjasoknál történt egy változás, ugye ők is csak eredetileg, vagy csak egész évre vehették meg előre.
2: Igen.
3: Itt viszont azért jött a visszajelzés, hogy nagyon voltak olyan kisebb nyugdíjasok, akik csak alkalomszerűen, vagy nem egész évre szeretnék igénybe venni, ezért ott meg be lett vezetve a havi bérlet, a csökkentett álló havi bérlet a 70 éven felülieknek.
2: De szép.
3: És akkor ha valaki csak vagy nyára, vagy csak tavasz időszakba kell, vagy ne adj Isten valami betegsége miatt sűrűbben kell látogatni az STK-t, akkor akár egy hónapra meg tudja ezt vásárolni előre.
2: Igen. Tehát erre is van lehetőség.
3: Így van.
2: Ugye most Budapesten kicsit fölkavarta a kedélyeket az, hogy majd megszüntetik a parkolóautomatákat, és nem lehet készpénzzel fizetni, meg ilyesmi.
3: Ugye, nem tudom, nálunk ez nincs tervbevéve.
2: Tehát ilyen most nincs.
3: Nálunk nincs ilyen tervbevéve.
2: Nyugodjanak meg a ceglédiek, akik itt parkolnak, tehát készpénzzel is fizethetnek, kártyával is fizethetnek, telefonnal is fizethetnek, vagy milyen módokon lehet.
3: Ugye három lehetőség van, vagy vesznek bérletet.
2: Az a legjobb vagy egyébként.
3: Igen, vagy az automatánál lehet megváltani a parkolójegyet, vagy pedig ugyanúgy telefonon lehet váltani egyet, a telefonos mobil szolgáltatás segítségével. Hál' Istennek egyébként érdekes, ez egyre népszerűbb. Tehát ahogy be lett vezetve, évről évre egyre többen használják ezt a szolgáltatási lehetőséget, és egyre jobban szorul vissza a pénzbedobálásos módszer.
2: Persze, de azért azt a lehetőséget csak meg kell hagyni azért.
3: Nálunk nincs ilyen tervbevéve egyelőre. Az automatáink alkalmasak rá. Lehet, hogy Pesten vagy valahol máshol ezt gondolják bevezetni, ott lehet, hogy a parkolóautomaták generációváltása van. Tehát ezek azért előregednek egy 10-15 év után már tönkre mennek.
2: Igen.
3: Lehet, hogy az újabbak már ezek ebben tudják kezelni, vagy nagyon drága bele az az automatik, ami pénzgyűjti. Meg annak megint külön költsége van, mert azt le kell üríteni 2-3 naponta, azt be kell gyűjteni, az csak hivatalos pénzszállító cég viheti el.
2: Természetesen.
3: Nem vihetem be zacskóba a bankba, hogy betegyem a pénzt.
2: Igen.
3: Ennek is vannak költségei, és valószínűleg emiatt dönthettek úgy egy másik városba, hogy ezt kivezetik, ezt a készpénzest.
2: Nálunk ez nincs terve. Még nálunk erről nincs szó, és hát egyébként meg hát Bodri kutyának is van már mobiltelefonja szerintem, ugye? Tehát...
3: és tényleg nagyon egyszerű, mert csak egy SMS kell küldeni, ugyanez indításnál, állításnál, tehát nem egy
2: bonyolult. És még a számot sem nagyon nehéz megjegyezni Cegléden. Csupa egyes.
3: Így van. Ez neki a körzete. És ugye történt még egy változást, ami lehet, hogy kevésbé fognak örülni az autósok, ugyanis egyszerűsödött a parkolóhelyek megváltásának az ellenőrzése, be lett vezetve egy új szoftver. És emiatt a parkoló őreink azok sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudják ellenőrizni, hogy van-e a parkolónak bérlete vagy jegye megvásárolva. és hogyha nincs, akkor ugye megtörténik az intézkedés, de mivel eddig egyesével kellett nekik mindegyes autórendszámát beütni a kis mobiltelefonba, mert az az eszköz egyébként csak speciális szoftverre rajta, most már ez nem kell nekik, elég, hogy csak a kamerája megnézi, a szoftver felismeri rögtön, hogy van-e parkolójegyét, vagy nincs neki, és így sokkal hatékonyabb az ellenőrzés. Ennek meg is van az eredménye, mert már megnövekedett a bírságok száma. Meg amit kevesen tudnak még, hogy idén növeltük a parkoló ellenőrök számát is, aminek szintén ugye szigorítás a célja, és ez is megkosta.
2: Tehát sűrűbb lesz az ellenőrzés.
3: Így van, sűrűbb, főleg csúcsidőszakban.
2: Igen. No, hát tessék szabályosan parkolni, és egyre kedvezőbb körülmények között meg lehet ezt tenni akkor ezek szerint. Tehát,
3: igen, tehát a másik oldalán meg adja az önkormányzat, illetve a képviselőtestület az engedményt is, hogy azért ösztönözzük arra, hogy ezek a szabályok be legyenek tartva.
2: Igen. Hát egyébként félelmetes, tényleg éppen a minap beszélgettem egy ismerősömmel, hogy hát úgy nagyjából 30 éve élek itt Cegléden, hát körülbelül 4-szer annyi autó van most az utakon, mint akkor volt, pedig az nem volt olyan túlságosan régen, de hát bizony, ezeknek pedig nem csak az úton kell haladni, hanem időnként parkolni is kell, és van akinek csak 5 percre még beugrik a boltba, van akinek a munkaideje alatt, teljes munkaideje alatt ott kell, hogy álljon az autó. Hát bizony, tehát ezt meg kell oldani.
3: Ezt én mindig el szoktam mondani, hogy a fizető parkolásnak nem elsősorban a bevétel teremtés a célja egyébként. Igen. Hiszen mondjuk nyerességgel üzemel ezt a maga fizető parkolás, de nem 100 milliós bevételek egy
2: önkormányzatnak,
3: hanem pontosan az a szerepköre ennek a fizető parkolásnak, hogy csak azok álljanak ott, akiknek tényleg ott kell
2: tényleg
3: állni.
2: Muszáj. Igen.
3: Hogy utána elmenjenek, hogy azoknak, akiknek megint oda kell állni, például egy postára megy, vagy egy bankba megy, vagy egy orvosi rendelőz megy, az is le tudjon állni, ne foglalják el azok egész napra a parkolót, akik csak úgy ott állnak.
2: Igen. Na, biztos fogunk majd még erről beszélni, de minden esetre ezekre a változásokra tessenek fölkészülni. Na nézzünk még tovább itt a Várvak háza táján. Ugye bérlakásokról mindig szoktunk beszélgetni. Hogy áll most ez a helyzet? Ugye múltkor egészen pozitív képet vázoltál föl, amikor itt voltál.
3: Így van, nagyon jó a kihasználtságunk, tehát nagyon magas a kihasználtsága a lakásoknak. Most is 2 lakáson felújítás alatt egyébként, amiket visszakaptunk, folyamatosan újítjuk fel és adjuk ki bérbe. Úgyhogy aki lakást keres, azt érdemes minden héten ránézni akár a Várvaknak a honlapjára, ott hirdetve vannak, és ugye minden hónapban a testület bizottsága dönt arra, hogy kikapja meg a lakást. Úgyhogy érdemes nézni, ha valaki keres, akkor érdemes nézni ezeket a lehetőségeket, amik nálunk vannak.
2: Nagyon, nagyon fontos, és tényleg azért jó állapotban vannak ezek a lakások. Hány lakásról is van szó?
3: 212 lakásunk van.
2: Az igen, azért 200, az már szép.
3: Ebből több mint 200 van kiadva egyébként. Uh-huh. Ugye van, amit...
2: Hát van olyan falu, ahol kevesebb ház van. Ugye mondhatnánk, igen.
3: Azt nem tudunk mindent kiadni, mert egyrészt vannak átmeneti időszakok, ezért van ez, hogy van, aki visszaadja a lakást, és ugye ha ez régen volt felújítva, akkor az néha egy fél évet is áll. Olyan állapotban van, azt már felújítjuk, hiszen ilyenkor van rá lehetőségünk. Van, amit úgy kapunk vissza, mert csak 2-3-4 évig használtak, vagy tisztasági festés, és rögtön
2: és kész is. Igen.
3: Azokat gyorsan ki is pörgetjük. Hát meg van, amelyik teljes felújításra szorul, mert 20-30-40 éve nem nyújtok hozzá.
2: Igen. Persze.
3: Benne volt a bérlő nem akart elköltözni, azért felújítsuk a lakást. De olyan is van most például, hogy egy idősebb bérlő egy nagyobb lakásból átköltözik egy kisebbe.
2: Például.
3: Nem bírja a nyugdíj, nem is akarja már egyedül maradt a nyugdíjából fizetni a 2,5 szobás lakást, minek neki, és jött egy ilyen igényel, és most
2: egy szobás neki. Persze.
3: Így van.
2: Persze. Igen. Jogos. Na, még egy kicsit itt a beszélgetés végén a kertészeti munkákról beszéljünk, bár majd tervezem azt, hogy kertészeidet is beinvitálom ide a stúdióba, de azért nyilván a te kezedben futnak össze itt a dolgok ilyen szinten is. Most már úgy láttam a rendőrség házatáján is például arrafelé elég sokat sétálok, és azért már ott is készülgetnek a szép kis virágágyások, de hát ez nyilván elenyésző része annak a nagy munkának, ami az egész városban folyik. Hogy álltok ezzel most időarányosan?
3: Folyamatosan mennek, de látszik is egyébként, ahogy te is mondtad, hogy a cserélődnek ki az egynyári virágokra a 2 nyári virágok.
2: Igen.
3: Ez megy folyamatosan, szerintem lassan már talán inkább a vége fele jár neki, mint az elején. Látszik a Szabadságtéren is, és megújultak már.
2: Igen.
3: Ugye azt a park fenntartó társaság kezelés, ő cseréli ki, de van, amit ugye mi tartunk fönn, és mi kezelünk, azok is folyamatosan haladnak előre, mennek az ültetések. Meg ugye Ilyenkor már bőszen locsolunk is, öntözünk is, sajnos azért kellett, mert hiába volt a két héttel ezelőtt a nagy eső, de hát az elillan, főleg a felső talajrétegekből a
2: virágok táplálkoznak. És előtte is elég nagy szárazság volt. Igen, igen.
3: Kicsit modernizáltunk, hogy úgy mondjam, próbálkozzunk a Pesti úton láthatóan, látszik a legjobban, hogy a fáknak a tövébe ilyen öntöző zsákokat tettünk. Uh-huh. Amik egy kicsit hosszabb idő alatt engedik el a vizet, tehát tartósabban locsolja, meg
2: az,
3: ha igen, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen eredménnyel fog ez zárulni, és bízunk benne, hogy ez működőképes lesz, és be tudjuk több helyen is vezetni, és akkor nekünk is kicsit könnyebb lesz a feladatunk az öntözéssel.
2: Hogyne. A fasori munkák gyakorlatilag lezárultak, ennek az eredménye úgy látszódik már?
3: Látszódik, hát nagyon sok helyen jártunk, nagyon sok fát visszaifítottunk, néhányat ki is kellett vágni sajnos. De ezekkel nem tudunk mit csinálni.
2: Igen.
3: Az a baj, hogy ezek előregednek.
2: Ezzel mindig viták vannak, mindig, igen, így van. Igen, de ez így van.
3: De azért mi is próbáljuk megőrizni azokat a fasorokat, vagy fákat, amelyek tényleg értékesek, mondjuk minden fa értékes. De ugye az egyik ilyen legnagyobb értékmentésünk volt az a Bem utcának az első szakaszát, nagyon idős fák.
2: Igen.
3: Ott volt, amit nagyon vissza kellett vágni, volt, amit csak éppen, hogy csak, de hál' Istennek egyet se kellett kivágni. Hát ott a több százezer forintos fa szakértő által végzett feltárás eredménye volt ez a beavatkozási folyamat.
2: Hogyne, hogyne. És persze mostanában telepítést terveztek-e? Nagyobb mértékű fa telepítést?
3: Ne, pótlást azt igen, de az is inkább csak az ősszel télen. Uh-huh. Ja, tél elején akkor szoktunk, de olyan nagyobbat nem, mert a jelenlegivel is nehezen bírunk.
2: Igen, igen, igen. Hát azért emlékszem az ilyen fasori munkáknál, amikor például ugye a Szabadságtér fáit kopaszítottátok meg annak idején, és akkor fú, mindenki a szívéhez kapott, hogy ez milyen csúnya. Nem volt csúnya, akkor sem egyébként, és tudtuk azt, hogy egy-két év és már is gyönyörű lombozatba borulnak majd ezek a fák, és valóban így volt. Tehát nem kell megijedni, amikor egy fa hirtelen olyan csupasznak tűnik, mert tényleg egy-két éven belül már úgy fog kinézni, mint egy rendes fa.
3: Hát ez ugye ezek nem véletlen vannak.
2: Tehát, muszáj.
3: Muszáj, mert különben persze tönkre menne a fa végleg.
2: Igen.
3: Ugye főleg ugye az ostorfák, akik már a városi életünknek, szerintem hogy átlagosan már túl is vannak, amit ide jósolnak nekik éveket, de azáltal, hogy ezek meg lettek ifítva nagyon régen, meg folyamatosan, meg majd most megint kellene csinálni egyébként az ifítását, főleg kifele a Széchenyi úton kívüli igen szakaszon, uh-huh, de ez kell ahhoz, hogy ezek a fák minél tovább életbe tudjanak maradni.
2: Így van. Milyen jó lenne, hogyha az ember csak elmenne a borbélyhoz, és meggyérne aját, és megifjulna tőle. Ugye? Tehát milyen egyszerű lenne az életünk. A fáknak mennyivel jobb ilyen szempontból. Ja. És azért tovább is bírják. Hát igen, szó se róla, hiszen azért itt azért a 100 éves fa nem olyan nagy ritkaság Cegléden.
3: Hát nem.
2: Ugye? Hát bizony, bizony, ez így van. Na, hát akkor maradjunk most ennyiben, és akkor innen folytatjuk. Vagy veled is, vagy a kertészeiddel is nagyon szívesen beszélgetek majd. Jó. Itt a Cegléd Rádió stúdiójában. A parkolási rendről, bérlakásokról és a kertészeti munkákról beszélgettünk, tehát Mótyán Krisztián ügyvezetővel, a Várvak Kft-től. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további jó munkát neked és munkatársaidnak.
3: Köszönjük szépen, viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kért házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

Lári zárja az órát, Lotfi, Begi, Gáspár Laci és Majka közöse, ez már itt a Hurrikán, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra, a Wordsers Purpose Machine kezesével, Wonderful Life.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
3: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos koranyári idő lesz. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kálmán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa, a katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járatai is.
1: Az időjárásról.
9: A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ötéspől pedig Kömesén közösen szólt One of a Life 2025-ös dal, egy nyilván nem 2025-ös dal feldolgozása, újragondolása itt a 92-től. A mikrofonnál Becker Bernadett, de hamarosan átadom a szót Szatmári Gábornak, hiszen maradt még a tarsójában egy beszélgetés mára, hogy ez miről szól, hamarosan elárulom.
1: Szegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel.

0: olcsó keretek széles választékban, ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenc tányérjánál kezdődik.
4: Reklámot hallottak!

0: Ezen a héten egy szomorú történelmi évfordulóra emlékezett az ország. 1920. június 4-én írták alá azt a bizonyos trianoni békeszerződést, amely megfosztotta Magyarországot területe és népessége tekintélyes részétől. Vajon milyen hatással volt ez Ceglédre? Többek között ez is kiderül a most következő beszélgetésből, amit Szatmári Gábor készített a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel. Hétvégi válogatásunk mai adását ezzel az interjúval zárjuk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát Magyarország történelmének egy igen szomorú dátumáról fogunk megemlékezni. 1920. június 4-én született meg az a dokumentum ott a Párizs melletti Trianon kastélyban, aminek a következményeképpen Magyarország elveszítette területének jó kétharmadát és lakosságának is tekintélyes részét, és hát ennek az emléknapja, ez sokáig egy nagyon szomorú dátum volt. Most ezen talán valamit enyhített, hogy az utóbbi években már a nemzeti összetartozás napjaként is emlegetjük, és ez talán egy picit szebbít rajta, de ettől függetlenül ez azért tényleg a fekete napok közé tartozik mindenképpen. Mindenről most részletesen beszélgetünk, és mindennek a ceglédi hatásairól a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Kezicsókolom, Erzsike!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát csúnya idők voltak ezek, ugye az első világháború már befejeződött ekkor javában, ugye 1918-ban ez már befejeződött, és megkezdődtek azok a bizonyos béketárgyalásnak nevezett, vagy mondhatni, hogy béketárgyalásnak csúfolt különféle tárgyalások, amelyek kapcsán bizony a vesztes államok hát nem jártak jól.
3: Igen, azért talán egy pillanatra azért érdemes visszamenni 1914-re, a háború kitörésére, hogy elmondhassuk azt, hogy nagyon sokan lelkesen, örömmel fogadták a háború hírét, bármilyen furcsa is.
2: Igen.
3: Kivéve egyetlen embert, Magyarország miniszterelnöke Tisza István kifejezetten ellenezte. És milyen érdekes, 1918-ban ő volt az, akit máig ismeretlen körülmények között, pontosabban ismeretlen emberek, a háborúért való felelősség miatt meggyilkoltak.
2: Bizony.
3: Ez talán jelzi ezt a négy évet, vagy ezt a néhány évet, hogy milyen tragédiák kötődtek ehhez a dátumhoz. De valóban 1920. június 4-e, hát az a történelem egyik mélypontja.
2: Ezt nyilván a hosszabb tárgyalások előzték meg. Igen. Mit próbált meg megtenni Magyarország annak érdekében, hogy a lehető legjobban jöjjön ki ebből?
3: Hát mindent, nyugodtan mondhatjuk, ha engedték volna, vagy ha hagyták volna. Ugye tudjuk azt is, hogy Magyarországon gyorsan változtak a kormányok, még az államforma is ebbe beletartozott, a tanácsköztársaság.
2: Még az is benne volt bizony.
3: Többek között.
2: Hát esetett jót.
3: Így van.
2: Igen.
3: Tehát azt szokták mondani, hogy az Antant, a győztes hatalmak, ha akartak volna is tárgyalni a vesztesekkel, nem biztos, hogy tudták, hogy kit kell meghívni.
2: Hát, bizony.
3: Nem beszélve arról, hogy ez szintén mai szemmel elég furcsa hangzik, nem tudták, hogy kihez kell és hogy eljuttatni a hírt. Hiszen ki képviselheti Magyarországot ebben az ügyben.
2: Igen.
3: Ezért csak 19 novemberében kezdték meg a tárgyalásokat, de ez nagyjából úgy nézett ki, hogy a győztes hatalmak összeállították ezeket a feltételeket, és 1920. januárjában Párizsba hívták a magyar képviseletet, akik közül Aponyi Albert nevét szoktuk emlegetni.
2: Ő a leghíresebb, igen.
3: Úgy van, és átadták ezeket a feltételeket. Kész. Ez volt a tárgyalás, és kitűzték az aláírás napját, meghívták oda az akkor létező magyar kormányfőt, Simonyi Semadam Sándort, az ő feladata lett volna aláírni azt, amit ott a négy nagy hatalom elébe tesz.
2: Igen.
3: Hát, de önmagában ugye az aláírás története is nagyon sok mindent elárul erről a szörnyűséges időszakról, hiszen Magyarországon nem volt ember, aki ezt önként aláírta volna.
2: Persze, igen.
3: Úgy segítettek a dolgon, hogy a miniszterelnök kijelölt két embert, Drasse Lázár Alfréd volt az egyik, akinek ő egyébként egy diplomata volt, de kifejezetten ezzel bízták meg, hogy ezt a bizonyos szerződést aláírja. A másikukat úgy hívták, hogy Bernard Ágoston, ő pedig szociális miniszter volt.
2: Norris.
3: És hát pontosan tudjuk, hogy június 4-én érkeztek Párizsba, hol szálltak meg, és ebbe a bizonyos nagy Trianon kastélyba idézték be őket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy idézték, mert hát,
2: igen,
3: nem volt simán, itt meghívó.
2: Igen.
3: És 16 óra 32 perckor már ki is jöttek abból a kastélyból, ahol aláírták ezt a bizonyos béke
2: szerződést. Igen, nem is nagyon tehettek mást.
3: Nem tehettek mást, ez egészen egyszerű. Ha nem írják alá, nincs Magyarország. Magyarország végleg elszigetelődik, esetleg ezek a bizonyos később utódállamok egymás között felosztják.
2: Igen, voltak is erre törekvések.
3: Úgy van.
2: Úgy van, igen, de most ebbe ne is menjünk bele, hanem jöjjünk haza Ceglédre. Hát ugye most kicsit morbid módon mondhatnám, hogy Cegléd szempontjából annyi változás történt, hogy nem jó 100 kilométerre volt az ország középpontja Szarvason, hanem csak egy olyan kb. 30 kilométerre Pusztavacson. Most már ugye ezek után, ahogy meghúzták az új határokat, de hát ugye erre ráment az ország kétharmada, sajnos, és egyáltalán hogy érkezett a hír ide Ceglédre?
3: Hát 1920-ban több helyi újság is létezett egyébként, és természetesen addigra már fölállt a közigazgatás is Cegléden, volt már polgármester, akit értesítettek nyilván hivatalos úton. Ezt onnan lehet
2: tudni. Távíróval, vagy hogyan?
3: Távíróval, és ma azt mondjanánk, hogy papíralapú dokumentummal. Ezt onnan tudjuk, a helyi újság megírta, ez a legegyszerűbb, ha ott elolvassuk, hogy ezen a napon, ezen a június 4-én valamennyi harangot meghúzták a gyász jeleképpen Cegléden. Hát az biztos, hogy egy nagyon-nagyon kaotikus időszak volt Cegléden is ez, a gyors változások miatt, majd a folyamatosan már korábbról érkező menekültek miatt. Hiszen
2: ugyan, igen.
3: Azt mondja Gábor, hogy a városa az ország közepén volt, itt átment nagyon fontos vasúti közlekedési lehetőség, és a környező államokból kiutasított, menekült, 100 000 számra érkező magyarok, elsősorban a volt állami alkalmazottak, azok nagyon sokan keresztül utaztak a városon, vagy éppen hosszabb, rövidebb időre itt megálltak. Elképesztő létszám az, ami ezeket a földön futó embereket jellemzi. Tehát ez biztos, hogy azért a hír az mindenkihez eljutott, vagy a sajtó, vagy a hivatal, de legegyszerűbben az emberi kapcsolatok révén.
2: Hát csak is, hát ugye egy ekkora városban meg ez simán működik a mai napig.
3: Így van.
2: Mondhatni, a hírek ilyen szinten is terjednek. Hát fú, nagyon nehéz időszak volt ez az egész országnak. Most más helyzetben volt mondjuk egy akkori határszélre szorult település, mint Cegléd. Mi jobb helyzetben voltunk, vagy ugyanúgy sújtott bennünket is?
3: Hát másképpen, de hasonlóan azt mondom, akik az ország új határaihoz közelebb kerültek, arra ébredtek egy napon, hogy nem tudtak átmenni az úton, nem tudtak átmenni a falu másik utcájába, ilyen is volt.
2: Hát
3: nem
2: például ott van Nagylak, amit ketté vágtak konkrétan, ugye, tehát ott a falu egyik részéből a másikba nem lehetett átmenni.
3: Igen, vagy nem tudtak az őrségben, tehát a nyugati oldalon,
2: ott is.
3: Nem tudtak kimenni a saját földjükre, mert ott húzódott a határ. És hát akkor nem beszélve arról, amit nem biztos, hogy a hétköznapi ember érzékelt még akkor, a közlekedésen kívül a nyersanyag, a bányák, az olaj, hiszen azért már a kőolaj ebben
2: akkor
3: az
2: akkor is fontos szerepet játszott, bizony.
3: Igen, és de a legfontosabb talán mégis, vagy a legjellemzőbb, ezek az emberi kapcsolatok, amelyek sokszor örökre megszakadtak, hiszen ismertem olyan embert, aki Erdélyben született, Magyarországon volt katona az első világháború után is, és nem volt hova visszamennie.
2: Nem tudott hova, igen.
3: Soha többet nem látta a családját. Ezek miatt van talán ez a nap, meg a sok-sok kibeszéletlen probléma miatt lehet az, hogy ez a nap a mai napig meghatározza az ország, a magyarok hangulatát, én igen, azt gondolom. Igen.
2: Az, hogy ez a nemzeti összetartozás napjává vált, ez azért lelkileg egy picit segít?
3: Igen, nyilván, hát azért ugye 1920 óta eltelt 106 év, ha jól számolom, ugye?
2: Igen.
3: És hát annyi idő alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok minden előnyére is változott.
2: Persze.
3: Ezt is el kell ismerni. De azt is el kell mondani, hogy ebben a bizonyos békeszerződésben ott volt egy pont, ami arról szólt, hogy az utódállamoknak mindenképpen biztosítaniuk kell az emberi és polgári jogokat a magyarok számára.
2: Igen.
3: És még arról is gondoskodtak, hogy ha valami nem szabályosan történik, akkor a magyarok szót emelhessenek, csak ez aztán hosszú-hosszú ideig nem történt.
2: Nem működött.
3: Igen.
2: Legalábbis így van. Hát a mai napig vannak ebből konfliktusok.
3: Igen, de hát azért igen. az idő múlása is sokat számít, én azt gondolom, és hát másképpen ezek a bizonyos utódállamok története másképpen alakult. Elég, ha csak arra gondolok, hogy a Trianon után ott északon egy ország volt, amit úgy hívtak, hogy Csehszlovákia.
2: Igen.
3: Ma úgy hívják, hogy Szlovákia. Délen Jugoszlávia alakult, most az is több részre szakadt.
2: Szerbia, Horvátország, Szlovénia, így van, és Csehszlovákia, ugye az még benyúlt a Kárpátaljára is akkor.
3: Így van.
2: Amit aztán a Szovjetunió kapott meg, amit most meg Ukrajnának hívunk.
3: Igen.
2: Hát erre varjunk gombot. Igen.
3: Igen. És hát a nyugati oldal, tehát az ausztriai határ volt az egyetlen, ahol elismerte ez a bizonyos népszövetség, hogy lehet népszavazást tartani.
2: Igen.
3: Ugye közismert Sopron története is.
2: Sopron is, de voltak ott még más kisebb igen. települések, amelyek tulajdonképpen visszaszavazták magukat ide
3: igen,
2: Magyarországra.
3: Igen. Szóval az biztos, hogy ez egy meghatározó. Sok-sok tragikus magyar emlék közül az egyik legtragikusabb az Trianon. Ezzel együtt, hogy azért, ahogy múlik az idő, talán normalizálódik a kapcsolat ezek között, az államok között is, de az emberi lelkekben,
2: igen,
3: családokban igen. ez biztos, hogy még nemzedékeken keresztül
2: biztos.
3: Megmarad.
2: Hát igen, ma már a határok nem annyira élesek,
3: igen.
2: átjárhatóak, gyakorlatilag, hogyha szomszédfaluban lakik a rokon, akkor bármikor gondol egyet az ember éjjel 3-kor és átmehet hozzá, semmi probléma nincs ebből.
3: Igen.
2: De azért szóval ez azért ott marad a magyar lélekben örök tüskeként.
3: Úgy van, és hát amiről szintén beszéltünk az elején, hogy hosszú ideig nem volt erről ildomos beszélni.
2: Nem is bizony.
3: A szocialistának nevezett korszakban, ugye azt mondták, hogy a proletár internacionalizmus köt össze bennünket,
2: igen.
3: és akkor nem illett a sérelmekről beszélni. De azért hála Istennek a rendszerváltozás óta mindenképpen egészen kiváló könyvek, kiadványok születtek, én úgy gondolom szakszerű kiadványok.
2: Igen.
3: Itt van az egyik előttem, nagyon érdekesnek tartom ezt is, Ablonci Balázs a szerzője,
2: igen.
3: és az a címe, hogy Trianon legendák. Mert hát ez alatt az idő alatt már igazi legendákat is leírtak, összeállítottak az emlékezetből az emberek, és ez azt jelzi, hogy foglalkoztatja az utódokat is.
2: Hogyne, és a mai embert is egyébként.
3: Igen.
2: Talán nem mindenkit, de ma is vannak nagyon sokan, akik azért nem felejtik el ezt a tüskét, és ezt a korszakot mindenképpen elemzés szempontjából is érdemes azért emlékezetünkben tartani, és amúgy se felejtsük ezt el.
3: Így van, hiszen ez egykor összekötött bennünket, és ez a tragédia és a sérelem is összekovácsolta a magyarokat Közép-Európában.
2: Igen. A Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel beszélgettem, tehát a Nemzeti Összetartozás napján, most már nevezzük így, amikor is 1920. június 4-ére és annak következményeire emlékeztünk és erről beszélgettünk. Erzsike, nagyon szépen köszönöm, és emlékezzünk még jó pár évig erre, és ne felejtsük el soha.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Folytatódnak az ingyenes sportprogramok, folytatódik a MOVE. A város parkjaiban a nyári szünet előtt még néhány sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni, így például ma 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, holnap délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőtónál, június 10-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban, és június 15-én 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren, tehát MOVE ingyenes sportodás a parkban alkalmak még a nyári szünetig jó néhány alkalommal, az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Zári-zári az öreg jetlag, és eki, ami itt történik, itt is marad. Nagy igazság ez kivéve, hogyha az ember rádióban dolgozik, az nagy baj lenne, ha ami itt történik, az itt maradna. Remélem a kedves hallgatókhoz is elér, például majd a reklámok után a friss hírek, és jöhet majd egy következő óra, aminek indításában segítkezik majd Gail, ABCDEF, és így tovább.

0: is marad.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Aszta.
6: És milyen szép.
7: Ah, mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos koronyári idő várható. Felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a jelenlegi gimnáziumok pozícióját megőriznék, de a kérdésben a fiatalok véleményét is szeretnék figyelembe venni. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Família Bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt hozzátette, a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik.
2: Az időjárásról.
8: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
0: Ma délután 2:30-ig él a forgalomkorlátozás, illetve élnek a forgalomkorlátozások a Budai úton, a Fürdő környékén, a Fürdő utca a Külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca, a Fürdő utca felől a Cselszegi utcáig egyirányú. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák, Fürdő utca felőli csatlakozások is lezárásra került, azok Zsák utcaként funkcionálnak, mert hogy zajlik az 5. Ceglét Fürdő Futófesztivál. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. És a belvárosban a Kazinci utcán, a Kossuth tértől a Szív utcáig is számítsanak korlátozásra, lezárták ezt az utcakaszt, mert hogy a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata ide szervezett rendezvényt. Az ideiglenes forgalmi rend időtartama alatt az érintett lakosság célirányosan a Kossuth tér felől Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Ez a korlátozás ma 17 óráig tart, tehát a Kazinci utca a Kossuth tértől a Szív utcáig van lezárva, és egyébként a környéken is nagyon óvatosan körültekintően vigyázzanak a gyerekekre.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Gain indította az órát, itt a 92-5-ön, azt az órát, ami már a lapszemléről szól leginkább, a mikrofonnál Becker Bernadett, bulvárlapok elsőként, aztán napilapok, leszük minden, mint a búcsúban, ahogy szokták mondani, töltsék velem a délután, ha tehetik.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a Lapszemle, és most bulvárlappal indítok méghozzá a Borssal, és egy aranyos üzenettel, amit Szoboszlai kapott egy kislánytól. A magyar labdarúgó válogatott sikerrel folytatta a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Szoboszlai Dominika meccs után teljesítette a szurkolók kéréseit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az AEK Hatén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Toni Miettinen távoli bombájával szépítettek. A meccs után Szoboszlai Dominik szinte minden fotókérést teljesített és rengeteg aláírást kiosztott. Egy kislány aranyos táblával üzent neki utalva a liverpooli sztár hételei öltözékére, amivel az egész ország foglalkozott. Kapitány, ez a szetted nem érdekel, de a mezet elkérhetem, ez van a táblán. Mert gondolom nem csak volt, hanem ez a tábla most már örökre megmarad. És így mi történt ezután? Nos, hát olvassanak róla a Borsban. És új adatbázisra bővült a kánság kínálata egy interaktív térkép segítségével, egyébként ami a Timea nevet kapta. Bárki megnézheti, hol mennyit keresnek az emberek. Az adatok több esetben is rácáfolnak a közhiedelemre. Nem Budapest vezeti a bérlistát. Elérhetővé vált tehát a KSH oldalán a Tíme, amely egy interaktív térképet jelent, és azon keresztül bárki megnézheti, hogy az adott településen, megyében, régióban mennyi az átlagkereset. Az adatok meglepő eredményeket tükröznek. Alap megnézte a tavalyi év átlagkereseteit, azon belül is a vármegyéket, illetve a településeket egyaránt, az alkalmazásból pedig kiderült, hogy vármegyei szinten a lista első 4 helyezettje Pest, ahol a bruttó átlagkereset 851.211 forint volt a tavalyi év során. Ezt követi Győr-Moson-Sopron, ahol a munkavállalók 737.115 forintot kerestek. A sor Komárom-Esztergom vármegyével folytatódik, majd a legnagyobb átlagkeresetű vármegyék sorát Fejér zárja, ahol ez 680.039 forintot jelent. Ezek után településekre lebontva is utána járt alap, hogy hol laknak azok, akik 2025-ben a legtöbb pénzt keresték. Ez a kimutatás már sokkal meglepőbb adatokat tartalmazott, ugyanis ez cáfolt rá arra, hogy Budapest vezeti a bruttó átlagkeresetek sorát. A legalacsonyabb számokat vármegyei szinten Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Nógrád mutatta. A lista élén egy Pest vármegyei kistelepülés áll, Telki. Itt az emberek átlagosan több mint 1 millió forintot visznek haza, sőt, a közvetlen közelében elhelyezkedő Budajánőn is hasonló a helyzet, ahol az átlagkereset szintén megütötte az 1 milliós összeghatárt, ahogy Nagykovácsi és Üröm is. Szintén meghaladják az 1 milliós átlagfizetést Budaörs és Herceghalom lakosai, azonban ezeket a településeket követő községek sem maradnak le sokkal, ugyanis Pakson, Biatorbányon, Szadán, valamint Veresegyházán is 900 ezer forint felett volt 2025-ben a bruttó átlagkereset, de mondjuk ezt inkább úgy fordítanám le magamnak, hogy aki sokat keres, az például Nagykovácsiban vesz házat. Nem feltétlen azért keres sokat, mert Nagykovácsiban lakik. Nos, hát ezekről az adatokról is olvashatnak bővebben

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a folytatásban a Blikk hét írása, aztán áttérek majd a napilapokra is természetesen. A pszichológia szerint azok, akik megőrzik gyermekeik gyermekkori emlékeit, nem csupán nosztalgiából teszik, ezt a hangulatuk szabályozásának egyik eszközeként használják. Ezeket írja a Blikk. Bizonyára sokak számára ismerős az a pillanat, amikor a szekrény mélyéről vagy a padlásról előkerül egy régi doboz, tele gyermekünk gyerekkori rajzaival, első kis cipőjével, iskolai füzeteivel vagy kézzel készített ajándékaival. Bár a külvilág számára ez sokszor csupán felesleges dolgok felhalmozásának vagy egyszerű nosztalgiának tűnhet, a pszichológia szerint a háttérben egy sokkal mélyebb és fontosabb mentális folyamat húzódik meg. A gyermek emléktárgyainak megőrzése hatékony érzelmi önszabályozó eszköz a szülők számára. Ezek a tárgyak autobiográfiai horgonyként segítenek stresszes időszakokban érzelmi menedéket nyújtani. A régi emlékek használata nem a múltba révedés, hanem a jelen kihívásai a szükséges érzelmi erőforrás gyűjtése. A nosztalgia, a mentális egészség és reziliencia fontos támogatója, csökkenti a szorongást, javítja a hangulatot. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szülők, akik megőrzik gyermekeik gyerekkori emlékeit, tehát nem csupán a múltba révednek, valójában egy rendkívül hatékony érzelmi önszabályozó eszközt használnak a mindennapi jólétük és hangulatuk menedzselésére. Amikor egy szülő régi fényképeket nézeget, vagy kézbe vesz egy megsárgult óvodai rajzot, az agyában nem csupán statikus képek jelennek meg, az emberi memória nem pontos másolatokat tárol, hanem asszociációk útján rekonstruálja a múltat. Egy-egy ilyen tárgy képes azonnal aktiválni a hozzá kapcsolódó hangokat, illatokat, családi rutinokat és érzéseket. A pszichológusok hangsúlyozzák, ezek az anyagi emlékek úgynevezett autobiográfiai horgonyként működnek, tehát, hogy már említettem volt. Bővebben is olvashatnak erről a témáról a Blikkben, és arról is olvashatnak a Blikkben, hogy vaj, melyek voltak azok a filmek és sorozatok, amit a nézők májusban szerettek legeslegjobban. Májusban sem maradtak néznivaló nélkül a magyar streaming szolgáltatások előfizetői. Az elmúlt hónapban ismét számos új premier régóta várt visszatérő kedvenc, és néhány meglepetés is felkerült a nézők radarjára, akik továbbra is előszeretettel kapcsolódnak ki filmek és sorozatok társaságában. Azt gondolom, hogy így szombaton talán jól jöhet egy-két ötlet mindazok számára, akik azon tiprótnak, hogyha esetleg olyan idő lenne, hogy be kell guckózni a szobába, akkor mit nézzenek. Nos, nézzük a legnézettebb filmek májusban. A Csúcsragadozó van az élen, aztán jön a Punisher az utolsó célpont, harmadik a Segítség, negyedik a Bűnútja, az ötödik az Ördög Pradát visel, bár nem tudom, hogy a streaming szolgáltató, ja igen, az első rész, nem a második, szóval így már értem, hogy a streaming szolgáltató kapcsán hogy került szóba. Hatodik a Egy szempillantás alatt című film, aztán jön a Heroes of the Empire, őt követi a Szurdok, majd Predator Halálbolygó, és a tizedik a Menekülő ember. Tehát ezeket nézték a legtöbben. A sorozatok között továbbra sem talált legyőzőre a Kiút, amely már hónapok óta az egyik legnagyobb streaming kedvencnek számít. A rejtélyekkel teli horror drámáról egyre több rajongói teória születik az interneten a történet valódi hátterét és a város titkait érintve. A második helyen az Off Campus, a harmadikon pedig a Fiúk végzett. És olyanok vannak még a sorozatok listáján, mint a Gesztenye ember, a Pók Noár, az Eufória, aztán a Marshalls, egy Yellowstone történet. Szemezgessenek tehát a blikk.hu-n, megtalálják a listát. Néha én innen kapok egészen jó kis ihletet, hogy mit nézek meg. Most mondjuk annyira nem mozgatott meg semmi, de majd azért még egyszer megnézem.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Ugye most már egy napi lap, jeles úr is a Népszava két írása. Hantyás fagylalt és homár hotdog is megfér a slambuc és tejbegríz mellett idén. Szintén még olvasni is szörnyű. Egyetlen hosszú hétvégére az ország gasztronómiai kínálata sűrűsödik össze a millenárisan. Legalábbis ez a benyomás a 17. alkalommal megrendezett gurmé fesztiválon, amely még vasárnapig látogatható Budapesten. A rendezvényen 100 kiállító vesz részt, köztük mintegy 40 vidéki étterem és borászat, amelyek számára a fővárosi megjelenés nem csupán presztízs, hanem értékesítési és márkaépítési eszköz. A fesztivál egyfajta ideiglenes piac, rövid időre összegyűjti az ország meghatározó piaci szereplőit. Idén több mint 200 fogásból, desszertekből és italokból adva helyben elérhető országosan reprezentatív kóstolót. Ez a modell nem ismeretlen a nemzetközi városi gasztronómiában. A budapesti Blaha Lujza téren 2025. szeptemberében nyílt Time Out Market is hasonló elvre épül. Szerkesztett válogatásban egy helyre koncentrálva jeleníti meg a vendéglátás több ismert szereplőjét, konkrétan 11 top éttermet és 3 bárt. A különbség az időtávban és a léptékben van. Míg a Time Out Market állandó városi gasztropont, a Gurmé Fesztivál időszakosan sűríti össze országos szinten ugyanezt a kínálati logikát, és csaknem 10-szer nagyobb kínálatot ad. A fesztivál fogások többsége 3500-4500 forint között mozog, ettől olcsóbb, kisebb és nagyobb, drágább alapanyagokból készülők is vannak. A mostani fesztivál gazdasági környezetét egy friss fejlemény árnyékolja be, éppen a csütörtöki nyitónapon jelent meg a hír, hogy a Tatai Platán Gurmé az ország egyetlen vidéki két Michelin csillagos étterme jelenlegi formájában bezár. A döntés a személyi változások, Pesti István séf távozása mellett tartósan veszteséges működés következménye, és ismét rámutat arra, hogy a csúcs gasztronómia üzleti fenntartatósága Magyarországon továbbra is bizonytalan. És hogy hogyan is kerülnek elő olyan igyenségek, mint a hangyás fagylalt és a homár hotdog, nos, arról is olvashatnak bővebben, ha fellapozzák a Népszavát. És két kutya is a mentőktől kapott segítséget egy budapesti lakástűz után. Egy fiatal nő és két kutyája időben kimenekült, perceken belül pedig esetkocsi érkezett a helyszínre. Neki láttak a hölgy ellátásának, de az ebekről sem feledkeztek meg. Az állatok elsőre megijedtek a szokatlan eszközöktől, de néhány perc múlva már nyugodtan tűrték, hogy segítsenek rajtuk. Az oxigénterápia és a rengeteg simogatás hatására végül megnyugodtak, tekintetük újra élettel telt meg, gazdájuk mellől egy pillanatra sem tágítottak, a mentők elmondása szerint megható volt látni, mennyi erőt adhat egymás közelsége embernek és állatnak egyaránt. A félelem és bizonytalanság közepette, és fotót is láthatnak természetesen, hogyha fellapozzák a Népszavát, ezen éppen egy kis tacskó figyelget a mentőben. Nagyon aranyos. Reméljük, jól vannak mindannyian.
0: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyíroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-ön a lapszemlében. A WHO 6 hónapra szóló 518 millió dolláros tervet hirdetett meg az ebola elleni küzdelemre, írja a lap. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója, egy 6 hónapra szóló 518 millió dollár költségvetésű tervet hirdetett meg pénteken az ebola elleni küzdelemre, pénzügyi és politikai elköteleződést sürgetve a járvány megállítására. A mostani a negyedik legsúlyosabb ebola járvány, írja tehát a Magyar Hírlap. A terv az idén júniustól novemberig tartó időszakot öleli fel, és a költsége 518 millió dollár, tehát mondta a főigazgató, miután az afrikai járványügyi szervezettel közösen ismertette a stratégiát. A járvány gyorsan terjed, és mi továbbra is lemaradásban vagyunk, fogalmazott. Az ebola megfékezéséhez politikai elkötelezettség, tartós finanszírozás és a közösségek bizalma szükséges, tette hozzá. A járvány hetekig észrevétlenül terjedt, mielőtt azonosították, így az egészségügyi hatóságok lemaradtak a cselekvésben, és most nehezen tudják kézben tartani a helyzetet. Az Afrika CDC adatai szerint eddig 381 igazolt fertőzöttet és 62 igazolt halálesetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A vírus jelenlegi kitörését a bundibugyó törzs okozza, amelyel szemben egyelőre sem jóváhagyott kezelési protokoll, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre. A mostani járvány rendkívül komoly. Ha összehasonlítjuk a korábbi bundibugyó kitörésekkel, ez a legsúlyosabb, amellyel valaha szembesültünk, mondta az Afrika CDC főigazgatója. Azt is közölte, hogy az adományozók legutóbb összesen 315,8 millió dollár felajánlásáról nyilatkoztak, miközben eredetileg 498 millió dollárt ajánlottak föl. Egyes adományozók ugyanis módosítottak korábbi ígéreteiken. Egyelőre nem egyértelmű, hogy a felajánlott összeg a 6 hónapos tervhez kapcsolódik-e, és további részleteket sem közölt. Erről a hírről és fejleményről is olvashatnak a Magyar Hírlapban. És nem tudom, feltették-e már kérdést, miért nem lehet az összes sivatagot napelemekkel befedni? Hát van, aki feltette. A sivatagok ideális feltételeket kínálnak a naperőművek számára. Nagy területek, bőséges napfény és minimális felhőzet. Valójában a tudósok kiszámították, hogy a Szahara egy kis részének lefedése 4-szeres energiával látná el az egész bolygót. A globális energiahálózatok azonban nem használják ki ezt a potenciált, és ennek érdekes okai vannak. Bár a sivatagi zöldülés pozitívnak hangzik, a globális következményei katasztrofális. Egy 2021-es tanulmány modellezte, mi történne, ha napelemek borítanák be a Szahara 20%-át, vagy annál többet. Az eredmények súlyos zavarokat mutattak a globális időjárási rendszerekben, beleértve a katasztrofális aszályokat és az erdőirtást az Amazonasban, gyakoribb trópusi ciklonokat, amelyek Észak-Amerika és Kelet-Ázsia partjait sújtják, valamint felgyorsul a felmelegedés az Arktiszon. A napelemek azonban az általuk elnyert napfénynek csak körülbelül 15%-át alakítják át felhasználható villamos energiává. A fennmaradó 85%-ot tiszta hőként sugározza vissza a környezetbe. Kontinentális szinten ez a hatalmas hőteljesítmény teljesen megváltoztatja a regionális és globális széláramlásokat. Az éghajlati modellezés mellett a mérnökök komoly víz- és távolságkorlátozásokkal szembesülnek. A sivatagban telepített napelemes rendszerek nagy mennyiségű vizet igényelnek a panelek tisztításához, a termelés támogatásához és a rendszerek hűtéséhez. Ezek a létesítmények azonban olyan régiókban találhatók, ahol a víz a legszűkösebb erőforrás. A sivatagi porral borított panelek gyorsan veszítenek hatékonyságukból, a kézi tisztítás pedig folyamatos üzemeltetési költségeket okoz, amelyek gyorsan aláássák a projekt pénzügyi életképességét. Ezen hatalmas akadályok miatt a regionális energiahálózatok az elosztott hálózatokat választják az egyetlen mega létesítmény helyett. Hogy hogyan? Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja Önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja Önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Folytatódnak az ingyenes sportprogramok, folytatódik a MOVE. A város parkjaiban a nyári szünet előtt még néhány sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni, így például ma 16 órától Pilates a Vörösmarty téren, holnap délelőtt 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőtónál, június 10-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban, és június 15-én 18 órától Medibor a Bajcsi-Zsilinszky téren, tehát MOVE ingyenes sportodás a parkban alkalmak még a nyári szünetig jó néhány alkalommal, az önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen.

0: Magas Ibradász Company, visszajövök, ezt volt itt a Cegléd Rádióban, visszajövök ám a hírek után mindenképpen, a mikrofonnál Becker Bernadette, és hozom magammal Damiano David Tyler és Nile Rodgers közösét is. Talk to me.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos, koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. Jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is.
2: Az időjárásról.
6: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak. Így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. A Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Yeah. Damien a David Tyne és Nile Rodgers közösségével a Talk to Me-val indult az óra, a mikrofonnál Becker Bernadett, az az óra, ami június 6-áról szól, leginkább kalendáriumozok egy kicsit, köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres születjeiről is szó lesz.

Június 6-a van a nap, amikor a szintiák és a Norbertek ünnepelhetik névnapjukat, a szinti a görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése. Jelentése Künthos, Szintusz hegyéről származó. A Norbert német eredetű névjelentése északi fény, vagy éppen az, hogy híres vagy mind a kettő. Kedves szintiák, kedves Norbertek, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható

fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

Ilyenek hát események, évfordulók, elsőként természetesen a mai naphoz, június 6-ához kötődőek. 82 éve annak ugye a szövetséges erők megkezdték a normandiai partraszállást, a napot D-Day kódnévvel illették. 1944. június 6-án hajnali 2 órakor kezdődött az Overlord hadművelet keretében az amerikai és brit erők normandiai partra szállása, a II. Világháború legnagyobb tengeri desszant művelete, amelyben közel 3 millió katona, 10 ezer repülőgép, 7 ezer hajó és sok száz páncélos vett részt. Csak június 6-án 150 ezer szövetséges katona szállt partra. Célja a Lavas csatorna birtokba vétele, majd hadászati hídfő megszerzése volt az északnyugat franciai partvidéken. A hadműveletet Amerika egyik legjelentősebb katonai vezetője irányította, Dwight Eisenhower. Az inváziót több hónapig tervező munka előzte meg. A nagyhatalmakat egy táborba kellett gyűjteni Németország ellen, és azt gondolom, hogy az egyik legismertebb film, ami ezt a napot megörökíti, a Ryan közegény megmentése. Szerintem mindenkinek megvan ez a jelenet. A D-Day. 58 éve annak, hogy Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. 199 éve annak, hogy megtartották az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása, hogy Pesten is elindulnak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása kapcsolódott. Éveken át előzetes felhívás, szabályzatot, versenyprogramot, majd az eredményeket csumázó füzetet adott, illetve adatot ki. 1828-ban pedig megírta egy szakma hazai alapművét, a Lovakról címmel megjelentetett könyvet Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. 144 éve annak, hogy Henry Seeley New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót. És ahogy kora reggeli hallgatóink már tudhatják, 61 éve annak, hogy a Rolling Stones megjelentette Satisfaction című számát. Ennyit az eseményekről, adat most nem játszom le, szerintem elég volt kora reggel. Hamarosan szó lesz majd tehát a nap híre születjeiről is.

0: jöjjenek át a mai nap híres vagy híresebb szüröttjei, vagy legalábbis néhányan közülük itt a 92.5-ön. 227 éve született Alekszandr Puskin orosz költő, író, drámaíró, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. 175 éve született Angelo Moriondo, olasz feltaláló, aki 1884-ben megépítette az első Presszó kávégépet. 151 éve született Thomas Mann, Nobel-díjas német író, akinek a Varázsegyet és a Mario és a Varázsot is köszönhetjük. 140 éve született Bajcsi Zsilinszky Endre, publicista, politikus. 132 éve született Ágyai Hubert Pál mérnök, hídépítő, a Petőfi híd tervezője. 113 éve megszületett Gobbi Hilda Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. És ma lenne 56 éves Kálói Molnár Péter színész, költő, műfordító, rendező, énekes, aki 2025. december 1-én hunyt el. A szomorú zárás ellenére kívánok boldog születésnapot mindazoknak, akik ünnepelnek ma.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5.
0: És ha már Kálói Molnár Péter, emlékezzünk rá vidámon, Majsai Gábor és Dés László közös dalával, ez már itt a nagy sikerű és sokat emlegetett Üvegtigris egyik betét dala, egyik dala, a Rossz pénz.

És még vissza egy kicsit a kalendáriumhoz és június 6-ához, hiszen kifelejtettem valakit, egy olyan valakit, aki ráadásul hamarosan, egészen konkrétan jövő hétvégén újra itt lesz Cegléden, és koncertet ad zenekarával. Bye Alex, magyar énekes dalszerző 1984-ben, pontosan ezen a napon, június 6-án született. Nagyon boldog születésnapot neki is!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ezt nézd, milyen nagy.
3: Azt a...
2: És milyen szép.
3: Ah, mintha új lenne.
2: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
3: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rágcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Lát!

0: Zárja most már az órát United, ez itt a keserű méz 2002-ből, hogy jöjjenek a reklámok és a friss hírek, és utána indulhasson egy újabb óra Martin Garrix és Jax közösével. Told you so.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Napos koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Megkezdték az aszbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. Jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
1: Az időjárásról.
10: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Martin Garrix és Jax közösen indította az órát. Told You So Ezt itt a 92-től, azt az órát, amiben olyan slágerek érkeznek, mint Dua Lipa és az Illusion. David Guetta is itt lesz, Sziával együtt, és a titániumot hozzá kell. Harry Styles, American Girls 2026-os vadonatúj slágerével érkezik, én pedig a mikrofonnál Becker Bernadett friss információkkal, leginkább hasznosakkal. Tartsanak velem! Szegléd.

Jó, tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Táncsics Mihály utcában találják meg a gyógyszertárat, az ügyelet 19 órakor indul, és utána 22 óráig tart.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőség,

0: személyesen beiratkozni. Csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre. B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban. Minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
2: Már 30 éve.
1: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
4: Reklámot hallottak!

számos szabadtéri rendezvény zajlik ma a városban és a környéken is, hogy mennyire ideális a mostani időjárás számukra, azt nem tudom, arról majd ők fognak beszámolni, már minden résztvevők nagy valószínűséggel utólag, hiszen nem lehetek ott egyiken sem most, de hogy mennyire lesz ideális bármire is az időjárás holnap, nos, azt már is mondom, ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen, 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, még élénk lehet a légmozgás, hétfőn csak fátyol felhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék, 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet. Kedden eleinte sok napsütésre van kilátás, majd egyre több gomoly felhő képződik, és estétől záporok, zivatarok is kialakulnak, 30 fok körüli kánikula valószínű. Aztán szerdán a hajnali hidegfront nyomán záporok várhatók, és viharossá fokozódik az északnyugati szél. Majd napközben csökken a felhőzet, és gyengül a légmozgás, 26 fok köré esett vissza a hőmérséklet.

0: azt mondják, illetve azt írják az ehhez értők, hogy ma már nem érvényesül fronthatás, így a frontérzékenyek szervezete is pihenhetett, remélem valóban így is van. Felerősödhet ugyanakkor a pollenterhelés, különösen a pázsi fűfélék virágporára allergiások körében jelentkezhetnek intenzívebb panaszok ezekben a napokban. Kitartást mindazoknak, akik ettől szenvednek. Ahogy észrevettem, sajnos egyre többen vannak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra jogázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalan féle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

meghosszabbították a határidőt, június 10-ig még lehet jelentkezni az idei Laska Fesztivál főzőversenyére. Maximum 10 fős csapatok nevezhetnek most is, családok, intézmények, baráti társaságok és civil szervezetek is jelentkezhetnek. A megmérettetésre több kategóriában várják az ételeket, egyetlen kikötés, hogy valamilyen formában az étel Laska tésztát tartalmazzon. Ajánlom szíves figyelmükbe a laskafesztivál.hu címet, ahol a főzőversenyről is és a programokról is minden fontos információ megtalálható.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyaritag óvodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szülidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. FM 92.5 Cegléd Rádió.

fontos információ a Köztársaság utcában közlekedőknek, leginkább ott parkolóknak, hogy a Teleki utca és Széchenyi út közötti szakasz páratlan házszámozású oldalának forgalmi sávjában megállni tilos forgalmi szabályozás lépett életbe. Kérik a lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy az új forgalmi szabályozás szerint közlekedjenek, tehát a Köztársaság utcán, a Teleki utca és a Széchenyi út között a páratlan házszámozású oldalon megállni tilos lépett életbe.

0: Hamarosan elérkezünk az utolsó óráig, amit még együtt töltetünk, már csak a reklámok és a hírek választanak el ettől. A mikrofonnál addig még viszont Becker Bernadett, és jöhetnek majd a jó muzsikák is. Velem Bruno Mars, I Just Might. Ezzel indítjuk a következő órát.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
4: Napos, koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bruno Mars indította az órát, I Just Might, 2026-os vadonatúj sláger itt a 92.5-ön, azt az órát, aminek a végén elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, addig azonban jön még egy-két színes hír, nagyon sok jó sláger, Cream Bandit, Amber és David Guetta már is a folytatásban, Cry Baby.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát

0: és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Pippo Cornélia nemes gesztusa mindenkit meghatott, 500 000 forintos díjat adományozott Kálói családjának, írják a lapok. Kedden este elsőként adta át a Kálói Alapítvány a Kálói Molnár Péter díjat, amelyet az 55 évesen elhunyt színművész emlékére hoztak létre. A különleges elismerést és az ezzel járó pénzjutalmat olyan polihisztorok számára ítélik oda, akik Kálóihoz hasonlóan több művészeti ágban is egyedülállót alkottak. Idén Pippo Cornélia és Luther Imre kapta a díjat, ám váratlan és megható fordulatként Lia a 500 000 forintos összeget a Károlyi család részére ajánlotta fel. Az özvegy végül elfogadta a felajánlást, a pénzt a művész hagyatékának megőrzésére fordítják. A Hadszín Teátrum színpadán Pippo Cornélia egyszer éltett fájdalmas és felemelő érzéseket. Nagyon vegyes érzéseim voltak, mert egyrészt kiemeltem megtisztelő, hogy én ezt a díjat megkaphattam. Ugyanakkor megszokhatatlan az érzés, hogy Péter nincs többé. Egy pár szóban át is adtam a közönségnek, hogy nem így szoktam egy színpadon állni Péterrel. Gyönyörű maga a díj, hiszen pontosan szimbolizálja őt. Én olyannak ismertem meg, aki sokat küzdött, hiszen nagyon vágyott az elismerésre és a szeretetre. Benne volt a vágy, hogy látható magasságban legyen mások számára. Szerintem ez már az életében megtörtént, de valahogy mégsem érezte, és élte meg, hogy tisztelik és szeretik. Ez fájdalmas és tanulságos is. Osztotta meg az érzéseit Lia, aki egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogy a pénzdíjnak kinél lenne a legjobb helye. Maga a díj az enyém, és Pétert így hazaviszem magammal, de a pénzdíj egyértelműen a családi, ez nem volt kérdés a számomra. Az élet engem megedzett a gyász területén, egészen elképesztő, hogy a kultúránkban mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy mindannyian elmegyünk. Erre készülni kell, hogy ennyire rettegünk az öregedéstől, az öregségtől, azért van, mert benne van az elmúlás jelentősége, de ha erre nem készülünk, hatalmas mélybe zuhanásként éljük meg, ezt nem félelemmel kell kezelni, hanem valahogy jól felkészülni rá. Fontos, hogy amíg itt vagyunk, úgy tudjunk élni, hogyha eljön a pont, amikor kilépünk, tudjuk majd azt mondani, mi mindent megtettünk. A fájdalomban és az elengedésben is megtanultam valahol annak a szépségét, hogy semmi nem a miénk, és közben meg minden érzés, minden kapcsolat annyit ad, hogy ajándéka is van a gyásznak, mondta a színésznő, aki igazi jó barátja volt Kálói Molnár Péternek. A színművész özvegye Lestár Ágnes először udvariasan visszautasította az ajándékot, majd végül elfogadta, és gáláns gesztusként értékelte Lia döntését. Azt is megosztotta az egyik lappal, hogy milyen terveik vannak a férje különleges művészi hagyatéka kapcsán. A Kálói Alapítványban jó helye lesz ennek az összegnek, mert célul tűztük ki, hogy mindazt megőrizzük, fenntartsuk és tovább gondoljuk, amit Péter itt hagyott. Van több filmterv, van verses kötet, ami kiadásra vár, könyvek, forgatókönyvek, zenék, rengeteg minden van, ami várja az utómunkát, a befejezést, vagy csak magát a reklámot, árult el Ágnes, aki a díj szimbolikáját is megosztotta a lappal. Egy létrát ábrázol, amit egy Péterről mintázott figura fog. Az az üzenete, hogy a felfelé haladó alak a csillagos égig jusson. Bízunk benne, hogy minden évben egy fokkal több lesz azon a létrán, mondta. Ez nagyon szép gesztus, maga a díj formája, és természetesen, amit Pippo Cornélia tett is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre, a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színháztermében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
2: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak!

Emel Színházról volt szó már ebben az órában, illetve a korábbiakban is, akkor még egy hír a színház világából. Hatalmas elismerésben részesült Bodrogi Gyula és Balázs Andi. A Karinti Színház a Nagymester című vígjátékában játszanak együtt. A szerdai előadás után nagy meglepetés érte őket, amikor megkapták a színház örökös tagjainak járó kitüntetést. A 47 éves színésznő az élete felét a teátrumban töltötte, a 92 éves Bodrogi Gyula pedig szintén maradandó nyomot hagyott mind a nézőkben, mind az ott dolgozókban. Korábban már volt rá példa, hogy Balázs Andit és Bodrogi Gyulát egyszerre díjazták a Karinti Színházban, amikor elnyerték az évad színészeinek járó elismeréseket, most pedig ismét óriási kitüntetésben részesültek, tehát ráadásul újfent közösen. Drága mindenki, ma este egy csodálatos meglepetésben volt részem, a Nagymester előadás után a közönség előtt adta át nekem a Karinti Színház örökös tagja kitüntető címet, volt Tamás igazgató úr. Miközben átvettem az oklevelet, Tamás azt mondta, hogy az életem felét ebben a színházban töltöttem, ezen még nem is gondolkodtam, de valóban így van. 2002-ben 24 évesen léptem rá erre a kedves színpadra, és augusztusban bizony már 48 éves leszek. Karinti Marci védőszárnyai alatt nevelkedtem, aki biztosan mosolyog most odafenn. Az örömöm végtelen, hiszen külön megtiszteltetés számomra, hogy a másik díjazott, a nemzetszínésze Bodrogi Gyula lett, fogalmazott az elismerés kapcsán közösségi oldalán a színésznő. Szívből gratulálunk. Csodás az elismerés, és még csodásabb az öröm, amit érez a művésznő, és természetesen bizonyára Bodrogi Gyula is, de neki nem annyira aktív a közösségi oldala.

0: jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika lesz az ügyeletes gyógyszertárat. Áncsics Mihály utcában találják meg a gyógyszertárat. Az ügyelet 19 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre ma este 8 órától Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, majd holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, és jól megkavar mindenkit, aki vasárnap reggel 6 órakor az én hangomra számít. Nagyon szép hétvégét, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
4: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Az időjárásról.
6: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Napos, koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a Tudományos és Technológiai Miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
1: Az időjárásról.
3: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, Vörös Nandi köszönti Önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami Önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtte egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt, és az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek, például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, páram is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő, és ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos a nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk, tanulunk, fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az Önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635-92-95-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635 92 95-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallotta, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy soda wassert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlen a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető. Nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá, és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz, és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy, vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island-re, a szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy ilyen pincehelyiségben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik srác közülünk az már nagyon ecsetelte, hogy hát azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan, és hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillantva, hogy két csaj kezében áll a hamburger, és tágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Hát, hogy mondjam, nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk. És akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk. És akkor a Peti odafordult hozzá, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet. De hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében, persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0635 92 95. Ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk. Hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: hangja folytatódik az FM 92-tön. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk. Aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegdradio.hu. Nórával megyünk tovább. Egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rámcsodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalas a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy handjob, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin. Az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki, viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Ati a következő. Ismerőst még régen megállított a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki, nye ponyimájú. Helyette ez lett, nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is, úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Került már vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0635 925 925-ös, ez a Ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg. Szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, the actor. Aha, értem. Igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is the actor, még tök angolosan. Aztán így tök jó. Á, nagyon király sztori. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyra élt szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hand. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy, hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, ezt Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan, sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach, vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egy hetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
1: Az időjárásról.
5: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekbe kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel, és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok, és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát nem tudjuk, mi a tejföl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül. Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két srácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzájuk, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnököd ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe, a fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni, el is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british, meg az amerikai english között. Na most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak, nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Hamarosan ezzel folytatódik a Ceglét hangja.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS-számra vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki tud angolul, az idősebbek között meg pláne nem. Vidéki moziban néztünk egy filmet, de nem volt szinkronja, így nyilván magyar feliratos volt, angol hanggal, ahogy az lenni szokott. Az egyik párbeszédben volt egy szóvicc, már nem emlékszem mi, ami angolul tök jó volt, és nyilván el is kezdtem nevetni rajta. A következő pillanatban viszont feltűnt, hogy csak én nevetek, mert a magyar felirat készítői még csak meg se próbáltak valami vicceset a helyre fordítani. Kb. Hülyének nézett az egész mozi. De remélem, hogy nem érezted úgy magad, mert azért az tök jó, hogy te ezt értetted, már csak a saját szempontodból is, hiszen hallottál egy jó point, és hát persze biztos, hogy fura volt a szitu maga, de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Dresdában utcazenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornak öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az űrge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betű szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam így rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szituba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori, és köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons & Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a Z, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marcsi üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Cseh Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnőmet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy Árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy Árad, Árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy Nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője és én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Forma 1-ből tudom. 2012. London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van ki is, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok. Úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adás nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba, ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igencsak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsón voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyborozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Ceglét rádióval a továbbiakban is. A viszonthallásra!
1: Ceglét rádió! Sok magyar zenével!

0: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belét senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egy hetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazzik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egy hetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.